0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban. A

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben

0: 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499-es számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
1: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély Tüzép akciót hirdet.
2: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
1: És igény szerint otthonába szállítjuk.
2: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
1: Borbély Tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
2: Borbély Tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Újabb programmal várja a térségi lakókat a Miklósi Baráti Klub. Zenés közösségi délutánt rendez a Miklósi Baráti Klub szeptember 12-én szombaton Sziget-Szent Miklóson. A Dallamok és ízek elnevezésű program délután 3 órakor kezdődik a közösségi ház parkolójában. Jaksal Adány Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvényen a Vidám fiúkének csapata lép fel, a zenei aláfestéstől pedig Bérdi Lajos gondoskodik. A szervezők a legnépszerűbb operettslágerekkel és közösségi hangulattal várják az érdeklődőket. Hozzátette, az esemény batyus jellegű, ezért a résztvevőket arra kérik, hogy hozzanak magukkal egy kis házi finomságot és üdítőt. Kiemelte, a program részeként gyümölcsös süteményversenyt is meghirdetnek. A megmérettetésre bármilyen gyümölcsös ízesítésű, házilag készített süteménnyel lehet nevezni.
6: A versenyekre szánt süteményeket a rendezvény napján, azaz szeptember 12-én, szombaton délután 14 órától lehet leadni a helyszínen, a Sárgaház parkolójában. Ha valakinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban, bátran érdeklődhet közvetlenül nálam a 0630-328-7357-es telefonszámon.
5: Környezetvédelemre nevelték a táborozókat. A környezetvédelem volt a középpontban a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári napközis táborának 4. hetében. Az úgynevezett élhető bolygó zöld hét programjai során a gyermekek játékos és kreatív foglalkozásokon ismerkedtek a földvédelmének fontosságával. A hét során a gyerekek a többi között földgömböket festettek és különböző alkotásokat készítettek újrahasznosítható anyagok felhasználásával. Ellátogattak az Aries Nonprofit Kft.-hez is, ahol a városgazdálkodás és a távhőszolgáltatás működésével ismerkedtek meg. A szervezők tájékoztatása szerint a környezetvédelmi ismeretek átadása mellett a hét folyamán játékos programok és vizes foglalkozások is hozzájárultak a táborozók élményekben gazdag kikapcsolódásához. Még várják a csapatok jelentkezését a Lecsó főzőnapra. Az egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület szeptember 19-én rendezi meg a programot Sziget-Szent Miklóson a Kéktó szabadidőközpontban. A szervezők a főzőhelyet, valamint a lecsó elkészítéséhez szükséges paprikát, paradicsomot és hagymát biztosítják. A főzőcsapatok jelentkezését szeptember 6-áig várják. A nevezési szándékot a csapat nevének és egy kapcsolattartói telefonszámnak a megadásával a lecsó@evke.hu e-mail címen lehet jelezni. A családi napon a főzés mellett közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. Várják a Lecsó főző csapatok jelentkezését, Lecsó főző versenyt rendeznek Taksonyban augusztus 29-én szombaton. A közösségi eseménynek a műfüves pálya ad majd otthont, ahol baráti társaságok, családok, civil szervezetek, munkahelyi közösségek és minden lelkes csapat összemérheti főző tudását. A szervezők célja, hogy a résztvevők közös főzés és kikapcsolódás mellett készítsék el a település legízletesebb lecsóját. A verseny mellett további kísérő programokkal is készülnek, amelyek részleteit a későbbiekben ismertetik. A jelentkezéstől és a verseny részleteiről Galambos Ferencnél lehet érdeklődni.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuseum.hu oldalra. Vers és novella író pályázatot hirdetett a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szent Miklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Star Portré.
9: Egy műsor azoknak, akik szeretnek beszélni, és azoknak, akik szívesen hallgatják.
8: Minden héten
9: ugyanekkor, ugyanitt. Star Portré Molnár Szabolcsal.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Talán meg fogom lepni itt a nézőket, meg téged is, de szerintem egy ugyanilyen helyzet az, amikor az embernek gyereke születik. Hogy így azt mondják, hogy hát ez mennyire egy csodálatos dolog, hogy az anyai érzések elárasztják az embert, és hogy milyen fantasztikus, és amikor megszületett a fiam, akkor arra gondoltam, hogy azt a leborult szivar végez, mostantól kezdve így lesz. Azt a leborult szivar végez, mostantól kezdve így lesz. És ez nem azt jelenti, hogy én nem szeretem őt,
3: igen,
2: vagy
3: igen.
2: Nem vártam őt. De például ugyanide tartozik, és talán itt csapongok egy picit, az, hogy ha valakinek kiskutyája lesz, nekem 16 évig volt egy bulim. Hát annál önállóbb személyiség azért kevés van. Tehát, hogy ott az gyakorlatilag folyamatosan, tehát így emlékszem rá, hogy ültem vele szemben, és beszélgettünk.
3: Ő is beszélt.
2: Ez egy fiú puli volt, és például ilyen dolgok történtek kettőnk között, hogy hát volt szerencsém Kecskeméten a színészhez lakni, és a Latabár Árpi lakott velem szemben, és találtak egyszer egy kiskutyát, aki ilyen puli fazon volt. És nem, nekik volt egy német juhász kutyájuk, nem tudták hazavinni, mert a kutya az rögtön nekiesett, és bekopogott hozzám az Árpi, és mondta, hogy figyelj, mert nem tudtad befogadni. Mondom, Árpi, ne hülyeskedj, mert nekem van egy fiú puli kutyám, mert szerinted hogy fogja eltűrni a másik fiút? Tehát, hogy kizárt. És mondta, hogy jó, térült, fordult, egy másfél óra múlva Árpi megint bekopogott, és mondta, hogy figyelj, segíts valamit kitalálni, mert nem tudom hova tenni, és hát most nem, tehát éjszaka kellős közepe. Mondtam, jó, Árpi, próbáljuk meg, de mondom, nem sok esélyt látok rá. És mondtam, hogy annyit tegyél meg, hogy leülteted a kutyát az ajtó elé, kívülről. És bementem, és ugyanígy leültem a fotelba, és mondtam, hogy gyere, úgy hívták a kutyámat, hogy Roppi. Egy fekete, rasztás, mogorva öreg úr. Hát akkor még nem volt öreg úr, de ilyen, hát de akkor lehetett olyan 4-5 éves, de hogy mogorva volt, az egészen biztos. És én mondtam neki, hogy nézd, ne haragudj, de szóval most az a helyzet, hogy van kint egy kutya, biztos, hogy érzed a szagát. Fiú. Nem tud hova menni, muszáj, hogy bejöjjön a lakásba, de megígérem neked, hogy nem marad. Csak nagyon szépen kérlek, nem kell vele haverkodni, csak tűrd el. És kinyitottam az ajtót, behoztam a kutyát, és az én kutyám, aki egy antiszociális lény volt, az így fogta magát, így bekúszott a fotel alá, és onnan nézte ezt az egészet, hogy bejön ez a másik kutya, és lényeg az, hogy ott volt a kutya a lakásban hosszú heteken keresztül. Nem találtunk neki gazdát. És már ott tartottunk, hogy már neve volt, nem tudom, már póráz nélkül sétáltak együtt. Már úgy, hát haverok nem voltak, de szóval, hogy úgy lehetett a lakásban a másik kutya. És így mindig az volt, hogy amikor hazaértem este a színházból, akkor este leengedtem a két kutyát, még futottak még egy kört, ott volt egy park, éjszaka, senki nem volt már lent. És a következő történt, hogy egyszer csak a másik kutya, tehát a befogadott kutya, az egyszer csak így elindult sprintbe az egyik irányba, és mondtam neki, hogy Ropi, hozd vissza. És elindult a kutyám utána sprintben, és így egy olyan 100 méter után így megállt, visszasétált, leült elém, és azt mondta, hozd vissza te.
3: Visszajött?
2: A másik kutya?
3: Uh-huh.
2: Soha többet nem lett meg.
3: Uh-huh.
2: Soha többet nem lett meg, és egyrészt nyilván kerestem, meg be volt csippezve, tehát valószínű, hogy valaki ezt nem befogadta ki, akkor még nem volt ez annyira...
3: Hát, vagy lehet, hogy Ropi odasúgta neki, hogy öreg.
2: Vissza ne gyere,
3: vagy most lelépsz innen,
2: lehet.
3: Vagy neked annyi.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dim.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: És mogorva alak ropióta nincs az életedben?
2: Mérai Kata, színésznő, coach.
3: Ő másképp volt mogorva. Tehát, hogy azért egy két éves mogorva, az már úgy két éves, hogy értelmi szinten. Tehát, hogy nem ugyanazt az értelmi. Tehát, hogy nyilván nem ültünk le...
1: Teázni.
3: Igen, Freudról beszélgetni. Teázni leültünk, de Freudról nem beszélgettünk, ha csak úgy nem, hogy ő hallgatott, és túl sok véleménye nem volt a dologról.
1: Vagy nem mondta el, mert hát, nem akart nem, felháborítani esetleg. Gondolod, hogy
3: igen,
1: nem,
3: igen, ez a...
1: Hadd higgye, amit
3: de hisz. Mogorva alak? Nem.
1: Hát, hogy elmúlt Ropival a mogorvaság, és akkor érezte ő is, hogy az élete itt...
3: Vagy megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette.
1: Hát
3: tehát, hogy a mogorvaságon mögött én láttam az ő csupa szív jóságát. Tehát, igen, hogy ő egy végtelenül... Tehát, igen, azért érdekes ez a dolog, mert ugye pont abból, hogy ő... Most egy kutyáról beszélünk, nyilván, de azért más volt a mi viszonyunk. Ő a naivitásában a végtelen, tehát az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
2: Dan Gianna Mari, énekes színész.
4: Visszatérve azokra az emberekre, akik ugye kellemetlenek a környezetünkben, ezeket én eliminálom teljes mértékben. Először elegánsan, vagy kerülöm a társaságukat, vagy tényleg eljön az a pont, amikor megmondom, hogy na akkor most figyelj, és kihoztam, és akkor nyilván van benne igazság is, van benne durvaság is. Hát igen, székely vagyok.
1: De néha megtörténhet az is egyébként, hogy átfordul a dolog, és szeretetté alakul.
4: Volt ilyen is az életemben. Volt, gyerekkoromban volt első-második osztályban, volt egy kislány, akivel gyűlöltük egymást. De ahol tudtunk egymásnak, borsot törtünk az óra alá, én tönkretettem a táskát, mert ráültem, és az betolypat, ilyen kemített kis táska volt, bőröntke. És képzeld el, hogy eltelt pár év, 5. osztálytól a legeslegjobb barátnők lettünk, és mind a mai napig ápoljuk a barátságunkat.
1: Felnőttként is el tudsz ilyet képzelni egyébként, akár a jövőre nézve is, hogy megtörténik, hogy most kéne válhatsz valakit. Egy percet se akarnál vele együtt ölteni, és megtörténhet.
4: Ennek nagyon sok olyan tényezője kell legyen, egy olyan folyamatnak kellene végigmennie, úgy benne, mint az illetőben, ami megszüli ezt a szituációt. Felnőttként már nem vagyok annyira nyitott, és annyira, hogy mondjam, naív, hogy, hogy bármit megegyek, vagy elfogadjak.
1: Néha egyébként talán drámai helyzetek szoktak ilyet hozni, nem? Hogy rálátsz hirtelen a másik embernek a nagy fájdalmára, nehézségére, valami közösen átélt nagy nehézség.
4: Igen, ez is meg tudja szülni. Tehát mondom, hogy egy rossz viszonyt át tud fordítani biztos bizonyos események sorozata egy olyan kapcsolattá, amivel egy szövetség születik, és egy másfajta baráti kapcsolat.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
2: Általában nem szoktam előítélettel fordulni az emberek felé. Volt ilyen, amikor az egyik diákomnak az édesapja olyan nagyon nem volt szimpatikus. Aztán amikor egyszer úgy adta a sors, hogy mégis hosszabban beszélgessünk, akkor én rájöttem, hogy hát azért ilyen, mert annyi tudás van benne, hogy folyton bele kell szólnia a dolgokba, tehát ez nem okvetetlenkedés, hanem a tudás, sok-sok tudásnak a kifejezése az, hogy beszél és beszél és beszél, de azért beszél, mert van mit, van mit.
1: Dancsanna Mari.
3: Néha vannak olyan emberek a környezetünkben, akik negatív energiát hordoznak, leszívnak, lefárasztanak, kellemetlen a jelenlétük. Vagy ahogy én is lehetek kellemetlen valakit, mert ez benne van a pakliban,
2: Hála Istennek nekem főnököm nincs, mert biztos, hogy egy főnökkel, akár szereti az ember, akár nem, akkor muszáj bizonyos időt együtt tölteni vele, hiszen az embernek a munkája, a munkaköre ezt megkövetelni.
1: Erdőhegyi Brigitta.
4: Bárhol azt tudod mondani adott esetben, hogy na jó, hát én ezt nem vállalom. De édesanyád, édesapád, testvéred egy van, és azokból a helyzetekből csak arra van esélyed, hogy kitalált, hogy ezzel mit kezdjél.
5: Bele vagy kényszerítve egy viszonyba, amit ugyan magad választottál, de valahol mégiscsak dobta a gép.
1: Mérai Kata.
5: Megtanultam kezelni a mogorvaságot mellette. A mogorvasságon mögött én láttam az ő csupaszív jóságát. Az önzetlen szeretetet is ugyanúgy megtanította.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: vagyunk.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Gyors laborvizsgálat sorban állás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Fotós dekor, fotós dekor. Hol is van? Á, ott van. Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
7: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
6: Uramisten!
7: Talán valami baj van.
6: Nincsen.
7: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
6: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
8: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Szigetszent Miklós, Balcsy Zsilinszky utca 43/B.
9: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
10: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
11: Enyhül a forróság. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás. Irodalmi fesztivált rendeznek Szégligeten. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Drontámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légi csapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodymyr Zelenszky elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt. Így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tisza párt rendezvény szervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Sziget Fesztivált a Balaton felvidéki falu híres alkotóházában. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések és fotókiállítás a Szentgyörgyhegyről. A Kék Cetli nevű installáción bárki ott hagyhatja fontosnak vélt gondolatait. A közreműködők között ott lesz többek között Kemény István és Zsófi, Kollár Klemenc László, Trokán Nóra és Fűr Anikó. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit Szigeti Szabadtéri Színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő, Ernst van Til vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből.
0: Időjárás.
11: Túlnyomóan napos, száraz, de szeles idő lesz, ma legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszentmiklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónáig javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszentmiklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
5: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
4: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
5: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
4: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
5: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
4: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
6: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Szigetszentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Tájékoztatást kért az áramszünetekről Halásztelek polgármestere. Tájékoztatást kért az EON-tól a Halásztelken egyre gyakrabban tapasztalható rövid ideig tartó áramkimaradásokkal kapcsolatban Nagy Bardabás polgármester. A városvezető szerint a néhány másodpercig vagy percig tartó úgynevezett mikroáramszünetek gyakoriságuk és kiszámíthatatlanságuk miatt komoly kellemetlenséget okoznak a lakosságnak, és az érzékenyebb elektromos, illetve elektronikai berendezések meghibásodásának, valamint anyagi károk keletkezésének lehetőségét is felvetik. A polgármester az áramszolgáltatótól arra vár választ, hogy mi okozhatja a kimaradásokat, illetve azonosítható-e olyan hálózati szakasz, ahol a probléma fokozottan jelentkezik. Emellett arról is érdeklődött, hogy történik-e műszaki vizsgálat vagy hálózati ellenőrzés, valamint tervez-e az EON hálózatfejlesztést az érintett területen. Nagy Barnabás arra is választ kért, hogy a lakosok milyen módon jelezhetik a problémát, illetve mit tehetnek akkor, ha egy áramkimaradás miatt meghibásodik valamelyik berendezésük, vagy igazolható anyagi káruk keletkezik. Országszerte egyedülálló a Szigetszentmiklóson működő 10 hetes nyári tábor. Erről Kerekes László, a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője beszélt rádiónknak. Elmondta, hogy a tanév végétől induló program 10 héten keresztül biztosít tartalmas elfoglaltságot a gyerekeknek. Kerekes László kiemelte, tudomása szerint az országban máshol nem szerveznek ilyen hosszú időtartamú tábort. A program költségeihez a Szigetszentmiklósi önkormányzat is hozzájárul, így a résztvevő gyermekek családjainak a táborért csak az étkezési díjat kell megfizetniük.
8: Egyedülálló az országban, azt gondolom, hogy nincs még egy családsegítő központ, amely 10 héten keresztül a saját kollégáival megrendez egy ilyen tábort. Arra törekszünk, hogy a résztvevők színes és változatos programok alatt jól érezzék magukat természetesen. Hát a helyszín az a József Attila általános iskolai Radnóti utca épülete volt június-júliusban, és most pedig a Buga iskolában vannak a gyerekek, és minden héten tematikus programjaik vannak. Ez a kollégáknak a terve, és ezeket szokták megvalósítani.
7: A rászoruló családok gyermekeit segíti a Szigetszentmiklósi tábor. Kerekes László, a Szigetszentmiklósi Család és Gyermekjóléti Központ vezetője hozzátette, a 18 éve működő program kizárólag a Szigetszentmiklóson élő általános iskolás gyermekek számára érhető el. Kiemelte, idén is sok család élt a lehetőséggel. Hangsúlyozta, a program nem csak költséghatékony megoldást kínál a nyári gyermekfelügyeletre és táboroztatásra, hanem tartalmas programokkal és közösségi élményekkel is gazdagítja a résztvevőket.
8: Azoknak próbálunk segíteni, akik munkájuk miatt nem tudnak felügyeletet biztosítani a gyerekeknek, és akkor a táborba elhozzák, remélhetőleg megelégedésükre színvonalas programokat kapnak cserébe. A másik pedig vannak olyan rászoruló gyermekek, akik nem igazán tudnak máshol, más táborokban részt venni, és azt gondolom, hogy nekik is fontos az, hogy tartalmas programokkal tűzdel táborban tudjanak részt venni, ami akár a fejlődésüket is segítheti, és ezt mind játékos formában teszik.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
9: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. Mesesétány nyílt a Dunaharaszti Kegyeleti Parkban, ahol a padokon ülve meséket hallhatnak kicsik és nagyok egyaránt. 5 régi, jól ismert mese és 5 vadonatúj még sosem hallott Dunaharasztiról szóló mese várja a családokat a park megújult padjain. Az okostelefon kamerájával vagy QR kódolvasó applikációval csatlakozhattok a Mesesétány honlapjára, ahol meghallgathatjátok a meséket és megismerhetitek az írókat, illusztrátorokat, valamint a mesélőket is. Nyáron is várja az érdeklődőket Sziget-Szent Miklóson a Csepel Autógyártmány Múzeum. A különleges tárlatot előzetes bejelentkezés alapján tudjátok megnézni, és tárlatvezetés is kérhető. További információkért keressétek a helytörténeti gyűjtemény valamely elérhetőségét. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
7: Hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Enyhül a forróság. Hétfőn érkezik az iskola kezdési támogatás. Irodalmi fesztivált rendeznek Szigligeten. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Ismét Kijevet támadták az oroszok. Az ukrán fővárost több robbanás rázta meg nem sokkal éjfél után. Egy ember meghalt, többen megsebesültek. Drontámadás érte Zaporizsját is, a hatóságok egy halálos áldozatról tudnak. Tegnap legkevesebb 15 ember halt meg, amikor nappal ért légicsapás egy bevásárlóközpontot a közép-ukrajnai Krivij Rihben. A 130 sebesült közül 29-nek súlyos az állapota. Volodimir Zelenszky elnök terrorcselekménynek minősítette a történteket. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Itthon feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvény szervezéssel kapcsolatban. Az ellenzéki párt elnöke szerint a meghívásos eljárás előre irányított volt. Így nyerhetett a Hard Rock Kft. A Tisza párt rendezvény szervező cége. Korábban a Fidesz közölte, hogy közérdekű bejelentést tesznek az ügyben, mert sajtóhírek szerint a nyertes cég már akkor információkat kapott a Lunch csoporttól, amikor annak szerződését a kormány még nem bontotta fel. A Szent István napi események megszervezésére a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban három céget hívtak meg, de a rövid határidő miatt csak a későbbi nyertes adott be ajánlatot. A programokat az eredetileg tervezett 17,5 milliárd forint helyett 4 milliárd forintból rendezték meg. Hétfőn kapják meg az iskola kezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskola kezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. Ma tartják az Irodalmi Szigliget Fesztivált a Balatonfelvidéki falu híres alkotóházában. Lesznek felolvasások, kerekasztalbeszélgetések és fotókiállítás a Szentgyörgyhegyről. A Kék Cetli nevű installáción bárki ott hagyhatja fontosnak vélt gondolatait. A közreműködők között ott lesz többek között Kemény István és Zsófi, Kollár Klemenc László, Trokán Nóra és Fűr Anikó. Különleges filmkoncertre várják a közönséget este a Margit Szigeti Szabadtéri Színházba. Élő nagyzenekari kísérettel látható Milos Forman Amadeus című filmje. A 8 Oscar díjjal elismert alkotás zenei tételeit a Győri Filharmonikus Zenekar és a Budapest Scoring Énekkara adja elő, Ernst Fantil vezényletével. Felcsendülnek részletek Mozart 25. szimfóniájából, a Don Giovanniból, valamint a Requiemből.
7: Időjárás.
8: Túlnyomóan napos, száraz, de szeles idő lesz, ma legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
9: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Lakihegy Rádió. Most egy újabb óra indul a legjobb zenékkel és érdekes témákkal. A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a tudástár.
2: Folytatjuk már is a babamama percekkel. Sok kismama számol be arról, hogy úgy érzi, nem tud jól lakni a terhesség alatt. Gyakran lehet tapasztalni a fokozott étvágyat, különösen a második trimeszterbe. Régen azt mondták, kettő helyet kell enni, de ma már tudjuk, hogy ez nem így van. Néhányan egyébként már az első trimeszterben is tapasztalhatják a fokozott étvágyat. A legtöbbeknél azonban ez csak a másodikban jelentkezik. Ekkor a reggeli rosszulét már csillapodik, a sóvárgás fokozódhat, a növekvő baba táplálásához pedig több kalóriára van szükség. A fokozott étvágy oka pedig egyszerűen annyi, hogy a növekvő babának több tápanyagra van szüksége, és ezt így adja a tudtára a kismamának. Amikor jelentkezik a fokozott étvágy, akkor fontos, hogy a kismama hallgasson a test jelzéseire, de az adagokat tekintve javasolt azért az észszerűség. Nem kettő helyet, hanem kettő ért kell enni a várandóság idején. Összegyűjtött most a whatdoexpect.com néhány tippet, hogy mit érdemes tenni, hogy kordában tudja tartani a kismama az éhségérzését. Fogyasszon megfelelő mennyiségű folyadékot, ügyeljen a kalória bevételre. Az első trimeszterben a legtöbb kismamának nincs szüksége extra kalória bevételre, míg a második trimeszterben is csupán nagyjából 350 kalóriával javasolt többet enni, mint a terhesség előtt. A harmadik trimeszterben pedig 500 extra kalóriára van szükség. Fontos az egészséges táplálkozás, célszerű ügyelni arra, hogy az ételek ne csak eltelítsék, hanem táplálóak is legyenek a szervezetnek. Az egyes étkezések során érdemes magas rosttartalmú szénhidrátot, fehérjét és egészséges zsírokat enni. Válasszon friss élelmiszereket a finomított, feldolgozott ételek helyett. Gyakrabban kell enni, és kis adagokat. A napi három nagyobb étkezés helyett célszerű az 5-6 kisebb étkezést beiktatni, nagyjából 3 óránként. Fontos, hogy mindig legyen a kismamánál egészséges nassolni való, hogyha el kell mennie valahova, mindig vigyen magával egy kis egészséges rágcsát, ne útközben vegyen magának valami egészségtelenebbet. Időnként jó, ha bűnöz egy kicsit a kismama, napi 1-2 falat a kedvenc finomságból nem árt. Tartsa szemmel a súlygyarapodást, és ha az első trimeszterben nem gyarapodott sokat a súly, a fokozott éhségérzet jelentkezhet azért, mert a teste utolérje magát. Viszont, hogyha úgy látja, túl gyorsan mennek fel a plusz kilók, érdemes erről beszélni az orvossal. És csökkenni szokott azért a fokozott étvágy, a harmadik trimeszterben észreveheti a nő, hogy csökken már az étvágya. Ennek pedig az az oka, hogy a növekvő baba egyre kevesebb helyet hagy a gyomornak. Ha mégis marad a fokozott éhség, akkor lehetséges, hogy néhány extra falat is elég lesz, hogy érezze jól lakott.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Ígértem egy pár apróságot, amit, hogyha naponta ötször megteszünk, akkor csökkentjük a rák kockázatát. A Divány szedte össze ezeket, na nézzük, miket kell tudnunk. Rengeteg kutatás vizsgálta már az egyes élelmiszerek és a rák kialakulásának összefüggését, és ugye mindannyiszor bebizonyosodott, hogy az egészséges étrend a rákbetegség megelőzésében is segíthet. Most azonban született egy alapszabály, ami segíthet kiigazodni az egészséges táplálkozás útvesztőjében, mert hogy úgy tűnik, hogyha ezt az egyet betartjuk, már azzal is rengeteget teszünk az egészségünk érdekében. A statisztikánk szerint a rákbetegség 10-ből 4 esetben megelőzhető azzal, hogy nincs káros szenvedélyünk, egészséges az életmódunk, ennek fontos része nyilván a táplálkozás. Dr. Teresa Fang, a Howard Egyetem kutatója, az intézmény egészséges táplálkozással foglalkozó kiadványának szerkesztője már korábban összefoglalta, hogy mit együnk, illetve milyen ételeket kerüljünk, hogy csökkentsük a daganatos betegségek kialakulásának kockázatát. A szakember azt vallja, együnk minél több zöldséget, gyümölcsöt és teljes kiörlésű gabonát, mert ezek tele vannak hasznos ásványi anyagokkal, vitaminokkal és növényi rostokkal. Kutatások szerint segítenek a vastagbélrák, illetve az emésztőrendszert és a légzőszerveket megtámadó daganatos betegségek megelőzésében. Védenek a krónikus betegségektől, ahogy az elhízás esélyét is csökkentik. Dr. Fung azt javasolja, figyeljük a zöldségek színét, valamint törekedjünk a minél nagyobb változatosságra, mert a különböző színek más és más tápanyagtartalomra utalnak. Hasonló tanácsokat már milliószor kaptunk, ám most a tudomány szolgált olyan bizonyítékokkal, amelyek segítenek még egyszerűbben navigálni a táplálkozási jó tanácsok között, és abban is, hogy hogyan együnk egészségesebben a gyakorlatban. A szabály egyszerű, csak az 5-ös számot kell megjegyeznünk ahhoz, hogy életkilátásaink a mostaninál jóval kedvezőbbek legyenek. Azoknál az embereknél, akik napi 5 adag gyümölcsöt és zöldséget esznek, alacsonyabb a rák és más betegségek miatti halálozási kockázat. A napi rendszerességű gyümölcs és zöldségevés nem csak az általános egészségnek és közérzetnek tesz jót. Egy új tanulmány kimutatta, hogy azoknál az embereknél, akik naponta 2 adag gyümölcsöt és 3 adag zöldséget esznek, kisebb a kockázata bizonyos betegségek miatti halálozásnak. Nos, alacsonyabb volt a szív- és érrendszeri betegségek, a rák és a légúti betegségek miatti halálozási kockázat azoknál, akik napi 5 adag gyümölcsöt és zöldséget fogyasztottak, mint azoknál, akik csak 2 adagot ettek ebből. 5 adagnál több gyümölcs és zöldség elfogyasztása ugyanakkor már nem hozott jelentős előnyeket az 5 adag elfogyasztásához képest. Nos, a kardiológusok a tanulmány kapcsán úgy fogalmaztak, ezek az eredmények megerősítik azt, amit a szakértők már tudtak, és erősebb bizonyítékot szolgáltatnak az élelmiszer ajánlások alátámasztására. A tanulmányban a kutatók 2 adathalmazt vizsgáltak, az egyik 2 tanulmány tartalmazott több mint 100 000 emberrel, a másik pedig 26 vizsgálatot nézett át, amelyben közel 2 millió ember vett részt. A vizsgálat megfigyeléses volt, ami azt jelenti, hogy nem tárta fel az okok és okozatok mélyebb összefüggéseit. A kutatók úgy találták, hogy a leveles zöld zöldségek, mint a kelkáposzta és a citrusfélék, például a bogyók több egészségügyi előnnyel járnak, mint a keményítő tartalmú zöldségek. Ugyanakkor a borsó, a kukorica, a gyümölcslevek és a burgonya esetében nem volt alacsonyabb a halálozási kockázat. A borsó és a kukorica például elveszítheti tápértékét a befőzési folyamat során. Nagyon érdemes megfontolni az egészségesebb gyümölcsök és zöldségek fogyasztását, mondták. Egyébként a legtöbb felnőtt nem eszik elég zöldséget és gyümölcsöt. A tudósok szerint a gyümölcsök és zöldségek fogyasztásával járó egészségügyi előnyök ellenére 10 felnőttből csak 1 eszi meg az ajánlott adagot. A legtöbb ember nem eszik meg közel 5 adag gyümölcsöt és zöldséget minden egyes nap, pedig hát azt mondják, hogy elsőre talán soknak tűnik, de ha tervezünk, okosan vásárolunk, a reggeli előkészítéssel sokkal egyszerűbb betartani azt, hogy megegyük a napi 5 adagot ezekből.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Öntözőrendszer tervezel, de nem tudod, hol kezd neki? A Metra Kft-nél segítünk kiválasztani a kertedhez legjobban illő megoldást. Öntözés technikai szaküzletünkben Sziget-Szent Miklóson mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. A tervezésben szaktanácsadóink segítenek, akár helyszíni felméréssel, és ha szükséges, kivitelező csapatot is ajánlunk. Ne keresd tovább a megoldást! Várunk személyesen Sziget-Szent Miklóson, az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10 szám alatt, vagy online a www.metra.hu oldalon. Metra Kft. Öntözésben otthon vagyunk.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Átköltözik két Sziget-Szentmiklósi gyermekorvosi rendelés. Felújítási munkálatok miatt egy hónapra bezár a határút 3-as szám alatti házi gyermekorvosi rendelő Sziget-Szentmiklóson. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az épület augusztus 17-től szeptember 17-ig nem fogadja a betegeket. A felújítás ideje alatt a 2-es számú gyermekorvosi körzet, amelynek orvosa dr. Kovács Andrá, valamint a 4-es számú körzet, amelyet dr. Berta Csilla lát el, ideiglenesen a Remete utca 9-es szám alatti dr. Bakonya Mária egészségházban működik. A rendeléseket a megszokott időben tartják meg. Az önkormányzat arra kéri az érintett családokat, hogy a felújítás időtartama alatt a gyermekorvosi ellátást az ideiglenes helyszínen vegyék igénybe. Folytatódik a Dunai Vízi Program Sziget-Szentmiklóson. A nagy sikerű korábbi esemény után augusztus 29-én ismét vízi programot rendeznek Sziget-Szentmiklóson. A kezdeményezés ezúttal is a Dunára és a vízi életre helyezi a hangsúlyt, a résztvevők pedig hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak. Kis Roland, a Dunaparton található vendéglátóegység tulajdonos a rádiónknak elmondta. A rendezvény helyszíne ezúttal a hajókikötő lesz, ami lehetővé teszi, hogy a nagyobb hajók is kiköthessenek a mólónál, miközben a szárazföldről érkezők számára is könnyebben megközelíthetővé válik az esemény. Hozzátette, a korábbi rendezvényhez hasonlóan most is kötetlen közösségi programmal várják az érdeklődőket. Az eseményt augusztus 29-én déli 12 órától este 8:30-ig rendezik meg a Sziget-Szentmiklósi hajókikötőben.
6: Picit átszerveztük egyébként, mert legutóbb azért a vízre vittünk ki minden szolgáltatást, szervizt és a zenét is. Most egy picit azért ezt átszerveztük, és arra a kikötőbe szeretnénk kitelepülni, a Sziget-Szentmiklósi kikötőbe, és ott azért egyszerűbb lesz minden háttér munka, a staff, a DJ-knek a kvázi a kijuttatása és minden utánpótlás, akár alapanyagok, akár italok szempontjából, szóval ott lesz a következő, és hát ja, igen, várunk mindenkit sok szeretettel. Ezért jó, mert igazából ez egy hajós rendezvénynek indul, de hát igazából aki a vízen van, az bárki csatlakozhatott, tehát szaposok, kajakosok, kenusok, bárki.
5: Hajdúsági táncokkal lépett színpadra a Napraforgó Néptánc együttes. Az augusztus 16-ai Sziget-Szentmiklósi Summerfest magyar gáláján a helyi közönség előtt mutatták be a koreográfiát, amelyet korábban a Kossuth bálon láthatott először a közönség. Hídvégi Éva, a táncegyüttes művészeti vezetője rádiónknak elmondta, minden évben újdonsággal készülnek a Summerfestre. Ezúttal a hajdúsági táncokat választották, amelyekhez a tájegységre jellemző viseletet is felöltötték. A Napraforgó Néptáncegyüttes augusztus 20-án ismét színpadra lép, így azok is láthatják az előadást, akik a magyar gáláról lemaradtak.
7: Ez a hajdúsági tánc srácoknak ugye a jellemző ruházata. Ugye a kötény is gyönyörű fodros alul egyébként, nem mindegyik ilyen szokott lenni nálunk, úgyhogy ez most itt kivételes ennél a tájegységnél, és a fiúknál lehet majd látni, hogy kék csikós ruházatot viselnek, most mondjuk a kisebbik fiúk, ők sima klasszikus ruházatot lehet rajtuk látni, bár náluk is a színes ink megjelenik, és ugye a párvalányhaj a kalapban, valamint ugye a bot a kezükbe.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert kúriában. Az ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig
0: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: kezdjük általában.
1: Tudástár.
2: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
1: Ez a Tudástár.
3: Jön nálunk az öntudta rovat, ma 5 olyan érdekes tényt fogok mondani, amit talán nem is tudtunk a rémálmokról. A kutatók egyelőre azért nem sokat tudnak a rémálmokról, de ez nem a próbálkozás hiánya miatt alakult így. A rossz álmok személyesek, szubjektívek és átmenetiek, ami azt jelenti, hogy nehéz őket megfelelően tanulmányozni, írja a Mönchhaus. Ugyanakkor akad egy-két érdekesség a jelenséggel kapcsolatban, amire már rájöttek, és hát elég érdekesek ahhoz, hogy csokorba is szedjem őket. No, hát az első, hogy nem kell szó szerint értenünk a rémálmokat. A kutatók egyetértenek abban, hogy a legtöbb rémálmot a szorongás okozza, de csak ritkán jelenik meg éppen az bennünk, ami bántja a rosszul alvót. A Tufts Egyetem kutatóinak egyik vizsgálata álmokat és rémálmokat nézett a szeptember 11-i támadások után. Elméletük szerint az események minimum egy kisebb traumát okoztak az Egyesült Államokban élők számára. Ennek ellenére a vizsgált személyek egyike sem álmodott kifejezetten az ikertornyokról, a repülőgépekről, de még a magas épületekről sem. Senki nem fog hallani. Sikoltozni. A filmekben igen, de a valóságban nem tudunk sikoltozni vagy mozogni, miközben rémálmunk van. Amikor álmodunk, a REM stádiumban minden izmunk megbénul, kivéve a szemizmokat és azokat, amelyeket a légzésre használunk. Ezt az állami egyetemek alváskutatással foglalkozó adjunktusa mondta Amerikában, Aniza Dess. Ha egyszer felállt és sikoltozik valaki, akkor már ébren van, tette hozzá. A rémálmok valamilyen valós dologra igyekeznek felkészíteni. Sok elmélet létezik arról, hogy miért álmodunk. Egyes kutatók úgy vélik, hogy az álmok tükrözik a tudattalan elmét, míg mások azt mondják, hogy az agyuk számára az a módja, hogy elfoglalt állapotban maradjon, amíg a test nyugalomban van. Dr. Marsden és Bison College professzor azt mondja, a kutatók mostanában úgy vélik, hogy az álmokkal az agyunk problémákat akar megoldani az intenzív érzelmek segítségével. Egy rémálom lehet az agyunk módja arra, hogy felkészülhessünk egy adott félelmetes helyzetre. A negyedik tény, hogy irányíthatjuk az álmainkat. Megtanulható, de sok gyakorlásra van hozzá szükség. Vannak, akik kontrollálják az álmaikat is, de amint rájönnek, hogy álmodnak, fel is ébrednek. És itt az ötödik, hogy van ijesztőbb a rémálmoknál is. Az éjszakai rémületek, bár a felnőtteknél nem gyakoriak, valószínűleg sokkal szörnyűbbek a szülők számára, mint a gyerekeknek, akiknek meg van ilyen. Ilyenkor a gyermek sikoltozhat, nyitott szemmel, és a rémálmoktól eltérően a gyerekek nem emlékeznek az éjszakai rettegésre, amikor felébrednek. Azt mondják a kutatók, úgy tűnik, hogy ezek akkor alakulnak ki, hogyha a gyerekeknek nehézségei vannak a mély alvás állapotától a REM alvásig való eljutásban.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Szendi Hajné vagyok, és ellátogatunk most a Dalmát történelem kapujába, tengerparton. Irány a horvátországi Zadar, vagy ahogy sokan mondják, Zára. Az Adriai tengerpartján fekszik Észak-Dalmáciában. Történelme több mint 3000 évre nyúlik vissza. Az ókori illírek után a rómaiak, a bizánciak, a velenceiek és az osztrákok is uralták. Minden korszak hagyott valamit maga után. A város szűk utcáiban sétálva egyszerre érezni a római fórum súlyát, a középkori templomok áhítatát és a modern tengerpart pezsgését. Zadar a történelmi és kulturális élmények szerelmeseinek épp úgy ideális célpont, mint azoknak, akik napfényre, tengerre, mediterrán hangulatra vágynak. A város szimbóluma a Szent Donát templom, amely a 9. században épült, kerek formájával messziről is felismerhető. Közvetlenül mellette található a római fórum romja, amelyet még az Augustus császár korában kezdtek el építeni. A történelmi központban egymást érik a katedrálisok, a paloták, a múzeumok, de a város legnagyobb különlegessége a tenger orgonája nevű modern építmény. Ez egy különleges lépcsős partfal, amelybe sípokat rejtettek, és amikor a hullámok elérik a nyílásokat, akkor mit csinál a tenger? Zenélni kezd. Zadar másik modern látványossága a Nap köszöntése nevű interaktív fényinstalláció, amely napenergiát gyűjt, majd sötétedés után különleges fényjátékkal kápráztatja el a látogatókat. Ezek az újszerű turisztikai attrakciók harmonikusan illeszkednek a történelmi városképbe, és különlegesen emlékezetes hangulatot teremtenek, főként naplemente idején, amelyet Alfred Hitchcock szerint is itt a világon a legjobb átélni. A város klímája mediterrán. Nyáron forró, száraz, a tenger hőmérséklete július végén, augusztusban ideális a fürdéshez. A strandok többnyire kavicsosak vagy sziklásak, de azért vannak apró kavicsos részek is, csak kevés. A legnépszerűbb fürdőhelye a Kolovár strand, a Borik városrész partszakasza, és a közeli szigetek, mint például Ugyán vagy Dugi Otok, ahová kompal vagy hajóval lehet eljutni. Zadar gasztronómiája a Dalmát hagyományokat követi. Sok hal, tengergyümölcsei, olívaolaj, friss zöldségek, különféle sajtok. Különlegesség náluk a paski sír, vagyis a Pax-szigeti jussajt, ami gyakran a házi bor mellé és helyi olívaolajjal kerül a turisták asztalára. A bárok, kávézók, az éttermek kínálata széles, a magyar látogatók számára az árak, főként az utóbbi évek horvát euró átállása óta kissé boros-borsosnak tűnhetnek. Egy egyszerű ebéd két főre körülbelül 30-40 euró körül mozog, a kávé 2-3 euró, egy gombolc fagyi 2 euró. Szállás ügyben a választék nagyon széles. Apartmanok, panziók, hotelek és Airbnb lehetőségek is bőven akadnak. A legnagyobb különbség a fekvésben és az időpontban van. Főszezonban jelentősen megugranak az árak. Egy kétszemélyes apartman ára napi 70-120 euró körül alakul, még egy 3-4 csillagos hotel körülbelül 150 euróról indul. Magyar pénztárcával tehát nem számít annyira olcsónak, de nem is elérhetetlen, hogyha pedig előre foglalunk, és nem a belváros szívében keresünk szállást, akkor azért lehet spórolni. Autóval Budapestről indulva a távolság körülbelül 650-700 kilométer, az útvonal leginkább a Letenye-Zágráb-Karlovac-Plitvice-Zadar útvonalon halad. Ez körülbelül 7-8 órás utat jelent autópályán, némi horvátországi autópályadíjjal számolva, ez körülbelül oda-vissza 35-40 euró. További költség a magyar matrica és az üzemanyag. Buszos utazások is elérhetők, főként utazási irodák szervezésében. Nyáron pedig van közvetlen járat is, ami Budapestről Zadarba megy. Repülő ideális lehet azoknak, akik gyorsan szeretnének csobbanni a fő és hát élvezni a nyaralást, tengerparton lenni. Zadar a történelmi mélységei, természeti szépségei miatt a modern látványosságokkal kiegészítve egy nagyon különleges úti cél.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál, Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe, Laki 5. Várunk Sziget-Szent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
5: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Marad a napos, de szeles idő. Modernizálják a Veresegyházi vasútvonalat. Gyújtogatással gyanúsítanak kanadai turistákat Horvátországban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal. A beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg, tájékoztatott Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P plusz R parkolóhelyeket is kialakítanak. A vasútvonal a meghosszabbítandó kék metróhoz az újpesti vasútállomásnál csatlakozik majd be. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre és kapacitás bővítésre, okosmérők telepítésére is, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtő vízellátása érdekében. A Román Vészhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelte el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energiatermelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állították le. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt. A repülő Csehországból indult, és a horvát légi irányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg. Az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfő meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Tömegverekedés tört ki egy német labdarúgó mérkőzésen. A Mannheim-Kaiserslautern kupameccsen a hosszabbítás előtt előbb a játékosok kezdtek egymással dulakodni, majd a vendégszurkolók tűzi játékot lőttek át a hazai szektorokba, mire onnan a drukkerek beözönlöttek a játéktérre. A mentők 85 embert láttak el, közülük 80 kórházba kerültek. Az összetűzésben 35 rendőr is megsérült. A verekedés után több huligánt előállítottak. A mérkőzést a Kaiserslautern nyerte 1-0-ra.
6: Időjárás.
7: Országszerte napos gomoly felhős az idő, legfeljebb a Dunántúlon lehet kisebb zápor. A szél több felé megerősödik. Napközben 25-33, késő este 19-26 fok várható.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
6: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Szendi Hajni vagyok, kellemes rádiózást kívánok. Ellátogatunk most a hálószobánkba, mert hogy van ott egy olyan tárgy, ami koszos, sőt a legkoszosabb, de mégsem takarítjuk rendszeresen. A hálószoba a pihenés és a feltöltődés szintere, de van egy dolog, amely gyakran kimarad a takarítási rutinból, és ennek következtében tulajdonképpen a legkoszosabb tárgyá válhat a helyiségben. Bár apró eszközről van szó, ez az egyik leggyakrabban használt tárgy a hálószobában. Naponta többször is megérintjük, anélkül, hogy különösebb figyelmet fordítanánk a higiéniájára, miközben mindenféle szennyeződés összegyűlhet rajta. Gyakran használjuk közvetlenül lefekvés előtt, miután már nem mostunk kezet, vagy éppen az ágyban fekve, amikor a kezeink közvetlen kapcsolatba kerülnek a bőrünkkel és különböző felületekkel, hogy finoman fogalmazzak. Na, melyik tárgy ez pontosan, kérem szépen? Miről van szó, hogyan érdemes tisztán tartani? Hát már is akkor elmondom, leleplezzük ezt a dolgot. Ez a távirányító, nekünk nincs a hálószobába tévé, mert elvittük onnan, nem használtuk sose, ott van már telefon, ugye, tehát nem mindegy, hagyjuk is. A távirányító tisztításának az elhanyagolása nem csak esztétikai kérdés, hanem nyilván egészségügyi kockázatot is jelenthet, hiszen a baktériumok és a kórokozók jelenléte betegséget is okozhat. Mégis sokan egyszerűen megfeledkeznek róla, mivel kicsi a mérete, látszólag teljesen ártalmatlan a külseje, és ezért nem tartják szükségesnek a rendszeres tisztítást, leszámítva, ha gyerek van, és az koszos kézzel, csoki van, meg mindenne hozzányúl, akkor ezt szokták takarítani. Nos, ahhoz, hogy a hálószobánk, meg az a helyiség, ahol élünk, tiszta, higiénikus legyen, érdemes a távirányítót is rendszeresen fertőtleníteni, akár egy egyszerű alkoholos törlőkendővel. Ezzel nem csak a higiéniát javíthatjuk, hanem meghosszabbíthatjuk egyébként a készülék élet tartamát is, miközben biztosítjuk, hogy a hálószoba valóban a pihenés és az egészséges alvás helyszíne legyen. A távirányítón felhalmozódó szennyeződések forrásai sokfélék lehetnek. Az ujjainkról származó olajok, a bőrünkről leváló elhalt hámsejtek, a környezetből érkező por és egyéb részecskék mind-mind lerakódnak rajta. Mivel a távirányítót ritkán tisztítjuk, ezek a szennyeződések idővel réteget képezhetnek a felületén, ami ideális környezetet biztosít a baktériumok számára. Az ágy közelsége csak fokozza a problémát, hiszen a távirányító gyakran érintkezik az ágyneművel is, ami tovább terjesztheti a szennyeződéseket. Na, elő akkor az alkoholos kendőkkel, takarítsuk meg az összes távirányítót. Ja, és a számítógép egeret és billentyűzetet is.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: Ha valaki megkérdezné tőlünk, hogy lehet egy szemetes zsákot a kukába jól vagy rosszul belerakni, akkor nyilván azt mondanánk, hogy hát ez az a dolog, amit nem kell, hogy pánikoljunk, mert hogy fogjuk, belerakjuk és kész. De hát most egy TikTok videó megmutatta, hogy nem mindegy, hogy rakjuk bele a szemetes zsákba, a szemetes zsákot a kukába, hogy a TikTok még azok életét is megváltoztatta, akik nem is regisztráltak a platformra. Olyan konyhai és háztartási trükkök látnak napvilágot napról napra,

melyek felülírnak mindent, amit eddig gondoltunk. Ott van például a palacsinta sütésének radikálisan új módja, vagy a trükk, amivel biztosan nem folyik szét a tükör tojássárgája. De az olyan tippekért is rajonghatunk, amelyek megkönnyítik a takarítást, így például a forradalmi volt az a videó, amely a paradicsom szószos dobozok kitisztításának módját mutatta be. Egy új videóban pedig egy nő azt mutatja be, hogy valójában egész életünkben rosszul tettük a zsákot a kukába, hát szóhoz sem jutunk. A TikTok felhasználó szerint, aki megnézte a videót, egyébként 2,9 millió emberről beszélünk, bizony van helyes és helytelen módja a szemetes zsák használatának, és a legtöbben mindezidáig nem úgy csináltuk, ahogyan az kellett volna. Eddig valószínűleg csak kinyitottuk a zsákot úgy, ahogy volt, és beletettük a kukába, és kész. Én is így csináltam. A videóban azonban az látszik, hogy valójában a zsák száját kell ráhelyezni a kuka peremére, hogy úgy álljon, mint egy sapka, majd ezután belenyomkodni a kilógó részt a kukába. A végeredmény első pillanatra ugyanaz, mint az eddig megszokott módszerre, de van egy nagyon fontos különbség. A kukázsákok valójában kifordítva érkeznek, vagyis ha megnézzük őket, akkor a varrásuk kifelé áll, és ha csak simán beletesszük a kukába, akkor az úgy is marad. Ezzel a most bemutatott megoldással azonban visszafordítjuk, a varrás kerül belőle. Így az eredeti rendeltetése szerint lesz benne a kukában. Plusz ezzel a módszerrel nem is kell rázogatnunk a zsákot, hogy szétjöjjön a két összetapadt fele. Ráadásul ugye, amikor így eddig én is beleraktam a zsákot a kukába, ott volt körülött egy csomó levegő, amit ki kellett nyomkodni. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen jó ez a módszer, most már én is így fogom csinálni. Tehát nem azt csináljuk, hogy elővesszük a zsákot, megrázogatjuk, belenyomjuk a kukába és lehúzzuk a szélén, hanem rátesszük a zsákot, ráhúzzuk tulajdonképpen csak a felső pár centire a kukán, mint egy sapkát, aztán pedig kézzel belenyomogatjuk, és már kész is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Felújítják a Gubacsi híd sarúit és dilatációs szerkezeteit. Augusztus 15-én megkezdődik a Gubacsi közúti híd mozgó sarúi és dilatációs szerkezeteinek felújítása. A több hónapon át tartó munkálatok több ütemben zajlanak és időszakos forgalomkorlátozásokkal járnak. Az első ütemben a híd sarúit javítják, emiatt augusztus 15-én szombaton éjféltől hajnali 4 óra 22 percig, majd augusztus 26-án vasárnap éjféltől reggel 8 óráig teljesen lezárják a hidat a forgalom elől. A munkálatok idején a híd szerkezetét megemelik, a hídfőkben található sarukat kibontják, majd a hidat ideiglenes támaszokra helyezik. A lezárások alatt a közlekedők kizárólag a Kvassai hídon keresztül haladhatnak. A kiszerelt elemeket műhelyben újítják fel, majd várhatóan augusztus végén építik vissza. Ez a Gubacsi hidat egy teljes napra ismét lezárják. A második ütemben a dilatációs szerkezeteket cserélik ki. A munkát az új elemek legyártását követően várhatóan októberben végzik el félpályás útlezárás mellett. Éjszaka is elérhetővé válnak a Csepel-sziget települései. Augusztus 11-től új éjszakai buszjárat könnyíti meg a hazajutást a Csepel-sziget településeire. A 686-os autóbusz Kelenföld vasútállomástól minden nap 0 óra 20 perckor, hétvégenként pedig 1 óra 20 perckor is elindul Halásztelek és Szigethalom felé, és igény esetén Tökölt is érinti. Szigetszent Miklós továbbra is Csepel, Szent Imre térről érhető el éjszaka. Innen 0 óra 40 perckor, 1 óra 40 perckor és 2 óra 40 perckor indulnak buszok. A járatbővítés célja, hogy az éjszakai közösségi közlekedés biztonságos, kiszámítható és megfizethető alternatívát nyújtson az autózással szemben. A menetrendeket a metrók, a hívek és az elővárosi vonatok közlekedéséhez igazították, így a késő esti rendezvények és programok után is több lehetőség nyílik a hazajutást a közösségi közlekedéssel. A Summerfest több helyszínére is ellátogatott Sziget-Szent Miklós polgármestere. Nagy János idén a Summerfest több helyszínén is részt vett. A fesztivál története Ránckevéhez is szorosan kötődik, hiszen a rendezvény Sziget-Szent Miklós előtt ott várta a közönséget. Több év kihagyást követően idén ismét megrendezték a fesztivált Ránckevén, ahol a városvezetés teltházas, jó hangulatú programokkal fogadta a közönséget. Nagy János stádiónknak elmondta, Tököl polgármesterével közösen kaptak meghívást a ránckevei nyitó rendezvényre, ezt követően pedig az augusztus 16-ai Sziget-Szent Miklósi Summerfesten is részt vett. A polgármester számára az esemény abból a szempontból is különleges volt, hogy a Sziget-Szentmiklósi Magyar Gálán a Napraforgók Néptánc Együttes tagjaként a fia is színpadra lépett.
3: Szülőként mindig izgulok a gyermekemért, illetve nyilván a Sziget-Szentmiklósi csapatért is, viszont büszkén tekintjük mindig a feleségemmel, illetve a többi szülőtársammal őket. Nagyon örülök annak, hogy az idei évben ugye a csileiek is fellépnek, a szlovákok is és a grúzok is. Én a tegnapi napon, ugye Ráckevén már részt vettem egy ilyen műsoron, és nagyon tetszett az előadás, bízom benne, hogy minden Sziget-Szent Miklósnak nagyon tetszeni fog.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimúzeum.hu oldalra. A Sziget-Szent Miklósi Gombfoci Múzeum 2013. október 17-én nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt, és ma is várja az iskolás csoportokat és az egyéni látogatókat is. A múzeum célja, hogy ezt a népi játékot, mint hungarikumot őrizze az utókornak. A fiataloknak újra lehetőséget adnak megismerni, illetve megszeretni a gombfocit és annak versenyváltozatát is. Bejelentkezés és további információ a múzeumról a gombfociháza.hu oldalon található. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig
0: a mikrofonnál Szendi Hajni.

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla?
2: Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
3: Szendi Hajni vagyok, a fűszerek közül vizsgálunk most meg egy párat, de nem azért, hogy főzzünk velük, hanem azért, hogy szebbé váljunk, mert hogy vannak olyan fűszerek, amelyek egész egyszerűen csodát művelnek az arcbőrünkkel, csak tudni kell őket használni. Ugye nagyanyáinktól mindig azt hallottuk, hogy olyat ne kenjünk a bőrünkre, amit egyébként nem ennénk meg. Hát ez furcsán hangozhat, de hogyha egy kis történelmi áttekintéssel egybekötjük ezt a kijelentést, akkor ez jogos. Gondoljunk csak arra rengeteg méregre, amivel őseink mondjuk így ápolták az arcukat. Arzént kentek a járomcsontjukra, rezet a szemhéjukra, a görögök pedig ólombázisú arcápolókat használtak, hát ez mind borzasztó roncsoló. Ezeknek a szokásoknak elég végzetes következményei lettek. A bőrükkel sokat törődő nők megőrültek. Volt, aki megbetegedett, meddővé váltak, nagyobb adag alkalmazás esetén pedig volt, aki meg is halt. Manapság szerencsére ez a veszély már minket egyáltalán nem fenyeget, mégis a legjobb az, hogyha mondják szakemberek, a konyhában találjuk meg a természetes csoda anyagainkat, és ezt kenjük magunkra. Hát itt van kérem szépen rögtön a kamilla, ez a virág, amit teaként, kiszárított levélként szoktuk használni gyulladás csökkentőnek, és ugye májtisztító hatása is van. Ha kamilla teát kortyolgatunk, akkor jó teszünk vele a vessénknek, az emésztőrendszerünknek, de készíthetünk belőle pakolást is az arcunkra. Nincs más dolgunk, csak megfőzni egy lábas, jó erős kamillateát, aztán zabbal és mézzel összekeverni, addig még nem kapunk ebből egy jó kis masszát. A méz egyébként kitűnő hidratáló, és a pattanásokkal is felveszi hatékonyan a harcot. A keveréket masszírozzuk az arcbőrünkbe, aztán néhány perc elteltével mossuk le, a maradékot a hűtőben is tárolhatjuk. Aztán itt a levendula, amely egyébként is sok világmárka kedvenc arcápolási hozzávalója, nyugtat, fertőtlenít, a száraz érzékeny bőrűeknek ajánlják. Használatának legegyszerűbb módja, hogyha erős levendula teát készítünk, és egy kitisztított sprés flakonban tároljuk, amit aztán onnan az arcunkra spriccelgetünk. A fertőtlenítésen kívül a hangulatunkra is a levendula jó hatással lesz. A bazsalikon mellett sem menjünk el szó nélkül, amit nem csak a pizzára tehetünk. Jó szolgálat nekünk a bazsalikom, ha a belvárosban vagy egyéb fokozottan szennyezett környezetben élünk, mert hogy a bőrünkre ugye nyilvánvalóan ez a folyamatos szennyeződés rátapad, és tulajdonképpen ezektől ment meg minket a bazsalikom. Készíthetünk belőle teafélét, a forrásban lévő vízzel le kell önteni egy marék bazsalikom levelet. Persze hagyjuk, hogy kihűljön, ne forrázgassuk az arcunkat, így kapunk egy jó kis folyadékot. Ezzel mossuk le az arcunkat lefekvés előtt és felkelés után, aztán hidratáljunk, a bazsalikom ugyanis kicsit kiszáríthatja a bőrünket. Szintén jól jöhet a kurkuma. Trükkös, mert idéglenesen sárgára színezi a bőrt egy kicsit, de nem kell megijedni tőle, ugyanis ez csak átmeneti hatás, egyébként pedig sokkal tisztább és puhább lesz tőle a bőrünk. Indiában bevett szokás, hogy ezzel mosnak arcot esténként, érdemes reggel hanyagolni, ha nem szeretnénk, hogy furcsán nézzünk ki. A kurkumában rengeteg az antioxidáns, úgy hidratálja a bőrt, hogy közben nem szárítja ki. Pakolást is lehet belőle csinálni, bármilyen olajjal, ha összekeverjük, pár percre a bőrön hagyjuk, akkor ez csodát művel, de csak és kizárólag este használjuk. És itt van még a fahéj is, amely tele van egyébként antioxidánssal, ezért gyors segélyt nyújthat a bőrünknek, ha valamiféle károsodás érte. Na, irány a konyha!

0: Hallgass minket online
1: lakihegyradio.hu.
2: Nos, akkor elég

0: Tudástár.
1: Hallottál már róla? Művészet, egészséges életmód, történelem, tények, tévhitek.
0: Ez a Tudástár.
2: A boldog párokról lesz szó, 5 dolgot mondok el, amit boldog párok csinálnak munka után. Hát például nevetnek egy kicsit együtt, ez derült most ki egy felmérésből, ha valakinek stresszes a napja, akkor kimondottan fontos, hogy sort kerítsen egy kis szórakozásra is. Szakértők szerint semminek sincs nagyobb nyugtató ereje annál, mint amikor egy pár képes a nap végén együtt nevetni. Fontos, hogy hiába vagyunk együtt a párunkkal, legyen én időnk, a párkapcsolat szempontjából fontos, hogy néha egyedül is töltsünk némi időt, pláne akkor, ha egész nap a munkahelyünkön ültünk. Ezt ne érezzük úgy, hogy ez valami rossz dolog, egész egyszerűen menjünk be a fürdőszobába, mondjuk egy fél órára a kádba, társaság nélkül legyünk ott nyugodtan, csendben, olvassunk, relaxáljunk, vagy amit szeretnénk. Mindenkinek szüksége van egy kis feltöltődésre, tehát nem csak a pár egyik tagjának. Aztán az érintés nagyon-nagyon fontos, mondják a szakemberek, az egyik legfontosabb dolog, amit sosem lenne szabad kihagyni a nap végéből, az az intimitás. Természetesen nem kell minden este szexre gondolni, de fontos, hogy sor kerüljön fizikai érintésre, ölelésre, puszikra, csókokra. Már kutatások is bizonyították, hogy az érintések elengedhetetlenek az intimitás megteremtésében, és persze közelebb viszik egymáshoz a két felet. Jó az, ha van egy közös hobbink is, nyilvánvalóan nem együtt kell mondjuk, nem tudom, nemezelni, vagy valami hasonló, de kipakolhatjuk együtt gyerekkorunk kedvenc puzzle-jét, vagy valami fajta kis tréningre is beiratkozhatunk, vagy főzhetünk egyet, vagy túrázhatunk. És fontos a boldog párkapcsolat szempontjából, hogy kettesben sétáljunk, a sétának bizonyítottan ugyanis regeneratív, pozitív hatása van a testre és a lélekre egyaránt, utóbbi pedig duplán igaz. Ha a párunkkal megyünk el egy romantikus sétára a nap végén, levezetjük a fáradalmakat. A friss levegő önmagában is ellazít minket, de a mozgás és a társaság még erőteljesebbé teszi ezt a hatást. Nyáron azonban használjuk ki inkább az esti-éjszakai órákat a sétára, vagy akkor a hajnalt.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valami mint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthtéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
6: Nézze csak, főnök úr, a fotósdekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
9: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Hosszú távú parkolási lehetőséget biztosít az Arias Nonprofit Kft. A társaság célja, hogy Sziget-Szent Miklóson biztonságos parkolási lehetőséget biztosítson azoknak, akik szeretnék elkerülni a mindennapos parkolóhelykeresést. A kínálatban 2 darab egyenként 15 négyzetméteres parkolóhely, illetve egy 30 négyzetméteres parkolóterület is elérhető. Érdeklődni és jelentkezni a titkárság kukac@arias-kft.hu e-mail címen lehet. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelkezést álló parkolóhelyek száma korlátozott, ezért érdemes mielőbb lefoglalni a kívánt helyet. Újabb programmal várja a térségi lakókat a Miklósi Baráti Klub. Zenés közösségi délutánt rendez a Miklósi Baráti Klub szeptember 12-én szombaton Sziget-Szent Miklóson. A Dallamok és Ízek elnevezésű program délután 3 órakor kezdődik a Közösségi Ház parkolójában. Jaksal Adány Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvényen a Vidám Fiúk ének csapata lép fel, a zenei aláfestéstől pedig Bérdi Lajos gondoskodik. A szervezők a legnépszerűbb operettslágerekkel és közösségi hangulattal várják az érdeklődőket. Az esemény batyús jellegű, ezért a résztvevőket arra kérik, hogy hozzanak magukkal egy kis házi finomságot és üdítőt. Kiemelte, a program részeként gyümölcsös süteményversenyt is meghirdetnek. A megmérettetésre bármilyen gyümölcsös ízesítésű, házilag készített süteménnyel lehet nevezni.
11: a versenyekre szánt süteményeket a rendezvény napján, azaz szeptember 12-én, szombaton délután 14 órától lehet leadni a helyszínen, a Sárgaház parkolójában. Ha valakinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban, bátran érdeklődhet közvetlenül nálam a 06 30 328 73 57-es telefonszámon.
10: Térségi érdeklődőket is vár a rendezvényre a Miklósi Baráti Klub. Jaksa Ladányi Emma hozzátette, minden érdeklődőt vár a szeptember 12-én megrendezendő Dallamok és Ízek című közösségi délutánra a Miklósi Baráti Klub. A szervezők nem csak a Sziget-Szentmiklósiakra számítanak, hanem a környező településekről is várják a résztvevőket. Kiemelte, céljuk az, hogy minél több embert megszólítsanak és lehetőséget teremtsenek a találkozásra, a közös élményekre.
11: A legfőbb célunk az, hogy a városlakók egy kellemes szombati délutánon végre kiszakadjanak a hétköznapokból, kikapcsolódjanak és a régi ismerősökkel találkoznak, de ami talán legfontosabb, új barátságok, új emberi kapcsolatok szülessenek. Én szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a miklósiakat várjuk, természetesen a más településről érkező vendégeket is szívesen látjuk.
10: Még várják a csapatok jelentkezését a Lecsó főzőnapra. Az egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület szeptember 19-én rendezi meg a programot Sziget-Szentmiklóson a Kék-tó szabadidőközpontban. A szervezők a főzőhelyet, valamint a lecsó elkészítéséhez szükséges paprikát, paradicsomot és hagymát biztosítják. A főzőcsapatok jelentkezését szeptember 6-áig várják. A nevezési szándékot a csapat nevének és egy kapcsolattartói telefonszámnak a megadásával a lecsó@evke.hu e-mail címen lehet jelezni. A családi napon a főzés mellett közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. A soproni utánpótlásból erősít a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata. A korábban már első osztályban is pályára lépő Gergő Jankával állapodott meg az NB1-es térségi klub arról, hogy a 2026-27-es szezont a miklósiaknál tölti. Horváth Rihárd, a klub vezetőedzője elmondta, egy fiatal kora ellenére is rendkívül fizikális játékossal bővült a keretük, és ezt a tulajdonságát támadásban és védekezésben is szeretnék majd kihasználni. Hozzátette, az új szerzemény olyan fiatal, hogy még az U21-es szabálynak is megfelel, így vélhetően nagy feladatok várnak rá az előttünk álló idényben.
12: Igen, ő még megfelel a fiatal szabálynak is. Ugye ő benne azt láttuk, hogy nagyon fizikálisan játszik, volt is ugyanálunk próbajátékon. Én egy kicsit azért a Katona Cidóniához hasonlítanám a fizikalitását, mert tényleg nagyon jól keresi a kontaktot, kialakítja a kontaktot, használja. Ez azért azt gondolom, hogy ritkaság ebben a mezőnyben, hogy ez mindenképp mellette szólt, illetve azért a munkamorája is eléggé rendben volt.
10: A bolgár Zlatka Madankovával erősít a következő szezonra a BKG Prima Sziget-Szentmiklós női kosárcsapata. Az NB1-re készülő térségieknél a bolgár hölgy a második bejelentett külföldi játékos. Horváth Rihárd vezetőedző elmondta, új szerzeményük 3-as és 4-es poszton tud játszani, és elsősorban a tripla dobás az erőssége. Hozzátette, az elmúlt szezonokban volt gond a bolgárlány kondíciójával, és ha ez sikerül kiküszöbölni, akkor akár egy jóval jobb játékost is kaphatnak, mint amennyire az árad tagsája, hiszen nekik nincs pénzük drága légiósokra, így néha a bizonytalanra is érdemes fogadniuk.
12: Mindenképp elvárjuk tőle, hogy ezért a triplákban jeleskedjen, és nem csak akár a kapásdobás triplákban, hanem hogy is mondjam, csapatjátékban is azért előre vigye valamiben a csapatot, akár jó elzárásokkal, jó leválásokkal, esetleg benti játékkal. Ez az eddigi videók alapján még azért nem úgy néz ki, hogy az erőssége, de majd megpróbálunk egy kis extra energiát ráfektetni. Kondíciója az előző szezonban nem volt túl erős, úgyhogy most mindenképp vannak teli elvárások, hogy ezt hát ha nem is erősségévé fordítsa, de legalább azért föl tudja venni a versenyt az alsó porttal mindenképpen sebességben, meg agilitásban.
9: Időjárás.
10: Vasárnap napos idő várható gomoly felhőképződéssel, nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A nyugati szélhelyenként megélénköl, délután 27-35 fok valószínű. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, elszórtan záporzivatar kialakulhat. A délnyugati szél többfelé megélénköl, 26-36 fok lesz napközben.
9: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: Sziget-Szeler.
0: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
9: Ez a Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
13: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez ma is a Sziget-Szelet, én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. A mai adásban a Sziget-Szentmiklósi Magic of Dogs kutyaiskolát ismerhetitek meg, amely 2023-ban alakult meg. Fábián Gabriellával és Szabó Kis Bernadettel, a kutyaiskola vezetőivel beszélgetek. Maradjatok velünk, zenélünk egyet!

0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Itt vagyok Sziget-Szentmiklóson a Magic of Dogs kutyaiskolában, és itt van velem Fábián Gabriella és Szabó Kis Bernadett, a kutyaiskola vezetői tulajdonképpen. Én szerintem induljunk el onnan, hogy ugyan már sokszor voltatok bent nálunk ugye a stúdióban különböző témában, viszont azért ez egy picikét most mégiscsak egy más szituáció, és bocsánat, azt még hozzátenném, hogy egyébként Remény is itt van velem, úgyhogy esetleg így a hallgatók hallanak egy kis, bármilyen kis ugatást, vagy kis csaholást, akkor Reményt hallják. És na, most szerintem talán lehetett is hallani. Szóval induljunk el azért egy picikét onnan, hogy hogyan alakult meg az iskola, illetve hogy jött közöttetek a barátság, illetve a kapcsolat. Akkor először Dettihez fordulok, közben Remény meg lehet, hogy beül így az ölembe.
3: Te is elmondod. Szóval 2023-ban alapítottuk ezt az iskolát, előtte pedig már egy olyan 2-3 éve összejártunk kutyázni, sétálni, és az egyik nap jött az ötlet, mert hogy én ugye a kutyatréneri tanfolyamot végeztem, akkor éppen, és onnan jött az ötlet, hogy ha már elvégzem, akkor miért ne lehetne egyből utána egy ilyen sulit alapítani, és akkor együtt dolgozni ezen a sulin. Úgyhogy innen jött az ötlet.
4: Igen, hát együtt jártunk dogdancingelni a kutyákkal, meg új trükköket tanítani, meg nézni, hogy hogyan jobb tanítani, és akkor rájöttünk, hogy nagyon jól tudunk együttműködni.
2: Hát az egyébként szerintem fontos, pont ez még kérdésem lett volna, hogy van-e olyan szituáció időnként, amikor mondjuk valamiben nem értetek egyet. Nyilván azt gondolom, hogy egyébként ez szinte minden esetben előfordulhat, de hogy a lényeg az, hogy jól tudjatok utána együttműködni, meg tudjátok ezeket beszélni.
4: Igen, hát az élet adja magát, hogy vannak olyan dolgok, amikben nem értünk egyet, de hogy rendesen meg lehet beszélni, ki lehet találni, hogy mi a közös pont, és onnan el lehet indulni tovább. Igazából semmi probléma ezekkel a dolgokkal.
2: Ti magatok hogyan mutatnátok be olyan szempontból a kutyaiskolát, hogy miben vagytok különlegesek, mint mondjuk egy másik kutyaiskola? Szerintem az már alapból egy különlegesség, hogy mi most egy beltérben ülünk, mert ezt ugye hallgatók éppen nem látják, de majd így próbálok mindent így elmondani. Tehát nekem a kutyaiskola az mindig ugye alapvetően egy ilyen külső helyszíni dolog, egy kinti dolog, de hogy azért nektek ez egy egyedi dolog, hogy mégiscsak egy beltéren vagyunk.
3: Igen, ez is onnan jött igazából ez az egész, hogy nekem kellett a skótok miatt, mert ugye a két nagy skót az nem fért el otthon, tehát mindig beleütközünk egy kanapéba, egy székbe, úgyhogy nekünk szerencsénk volt, és lett ez a ház, és itt kezdtünk el gyakorolni a két skóttal, és innen jött az ötlet, hogy hát akkor tök jó lenne, ha már suli is itt lenne, a kutyasuli, és akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal. Ez egy 2018-ban épült családi ház, nem tudom, azt hiszem 2-300 négyzetméteres telekkel, tehát van zöld rész is, kinti rész, úgyhogy ha jó az idő, akkor azért ki szoktunk menni, és kint is tartunk órákat. Ez a beltéren pedig ez egy 90 négyzetméteres házikó, tele tükörrel, tehát hogy mindenhonnan látjuk a kutyát, hogy éppen hogy mozdul, mivel, hogy járnak hozzánk érzékeny kutyák. Mert úgy nekünk, mind a kettőnknek van egy extra érzékeny kutyánk, és innen jött az ötlet, hogy akkor át kéne adni azt a tudást, amit mi használunk ugye az extra érzékeny kutyáinknál, és ezért kitaláltuk azt, hogy akkor egy ilyen, erre specializálódjunk. Tehát igazából erre nagyon rá vagyunk állva az érzékenyekre, és az érzékeny gazdikra is rá vagyunk állva.
2: Igen, közben igen, csak azért mondom én is, mert Remény elszaladt közben, és nem tudjuk, hogy éppen mit csinál. Azt még kifejtenéd, Detti, addig, hogy mit jelent egyébként pontosan így a nagyon laikusoknak, hogy érzékenyebb kutyák, vagy ez így, hogy nyilvánul meg ugye náluk?
3: Igen, nálam például zajérzékeny, tehát viharfóbiás, tűzijátékfóbiás, tehát nagyon fél, retteg, az életét félti, de hogy egy olyan szintre tudtuk fölhozni, ahol egy tök normális sétát is tudok vele tenni, mert ráadásul ugye a motorokra is érzékeny, az ilyen extra, nagyon erős hangokra. Úgyhogy azóta, mióta csináljuk ezeket a technikákat, gyönyörű szépen szinten lehet tartani. Tehát nem múlik el, mindig szoktuk mondani, hogy ez nem fog elmúlni, mert hozzátartozik a kutya egyéniségéhez, és így tartozik a kutya egyéniségéhez, és így csak szinten lehet nagyon szépen tartani.

0: meg a gazdival is, és a kutya ugye emiatt nem viselkedett jól, nem tudták ott folytatni a kutyaiskolát, és nagyon sok ilyen gazdi keres meg minket. És szépen elindulunk az úton, lépésről lépésre, és simán ki lehet szedni a traumából a gazdikat, meg a kutyákat is, csak ugye azt tudni kell, hogyha ez ilyen személyiségből adódó dolog, azt nem lehet, szóval ez nem betegség, nem lehet meggyógyítani. Probléma megoldó képleteket tudunk ugye tanítani a gazdinak is, meg a kutyusnak is, hogy kéne máshogy reagálni az adott ingerre. És akkor ez nagyon sokat segít az életminőség javításába. Mert itt igazából nem az a lényeg, hogy a problémát elfedjük valahogy, hanem hogy a probléma gyökeréből kiindulva az életminőséget tudjuk javítani a kutyájét is, a gazdijét is, meg a környezetét is, mert nyilván az, hogyha az én kutyám megugat valakit, az a másik gazdira is hat, a másik kutyára is, meg a környezetre is. Ami ugye problémát jelent a társadalomban, mert így megbélyegeznek az emberek bizonyos kutyákat, vagy gazdikat, hogy az rossz gazdi, az rossz kutya, az idegbeteg, de igazából ezeket el kell engedni, ezeket a dolgokat, mert nem erről van szó, a kutyának, vagy a gazdinak valami traumatikus élmény beragadtott, és ezen kell segíteni.
1: Maradjatok velünk, kedves hallgatók, mindjárt folytatódik a Sziget Szelet, továbbra is a Sziget-Szent Miklósi Magic of Dogs kutyaiskolából jelentkezem Fábián Gabriellával, Szabó Kis Bernadettel, és természetesen Remény kutyus is itt marad velünk.

0: Sziget Szelet, a Laki Hegy Rádió riport műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témánkat, én Somogyi Betti vagyok, és itt vagyok továbbra is a Sziget Szent Miklósi Magic of Dogs kutyaiskolában. Itt vannak velem a kutyaiskola vezetői, Fábián Gabriella és Szabó Kis Bernadett, és Remény Kutyus is itt szaladgál a lábunk alatt. Hogy néz ki nálatok az első alkalom, amikor ide jönnek hozzátok? Gondolom van egy ilyen ismerkedős nap, vagy egy ismerkedős alkalom, ilyenkor megismeritek a kutyát is, meg a gazdit is.
2: Igen, igazából attól függ, hogy milyen célból jön a gazdi meg a kutya. Mert hogyha ilyen traumatizált, érzékeny, reaktív kutyáról van szó, akkor kell egy 2-3 alkalom, mire oldódik egyáltalán az idegen helyszínen a kutya.

0: első alkalommal minden eszközt elpakolunk, csak itt simán, pőrén, puritánon van a terem, és kérjük a gazdit, hogy hozzon többféle jutalomfalatot. Mi ülünk, beszélgetünk a gazdival, a kutya meg felfedezi, vagy nem fedezi fel a termet, attól függ, hogy mert volt most a legérzékenyebb új kutyusunk, az végig első alkalommal az ajtóban ült, és csak a végén mert bármit csinálni. A juti falatra sem ment, szóval egy tacskó, aki ugye nagyon kajás, az is azt mondta, hogy nem, köszönöm, nem, hát itt még nem jártam, én itt egy kicsit félek, ez így nem oké. Úgyhogy traumatizált kutyáknál kvázi ez van, hogy az első alkalom ilyen beszélgetős, a kutya felfedezi a helyszínt, dobálunk neki juti falatokat, és aztán amikor már kezd feloldódni, utána már el lehet kezdeni tanítani különböző dolgokat, de azt is szépen fokozatosan. Viszont hogyha valaki élménytréningre jön hozzánk, mert vannak olyan gazdik, akik azért járnak, mert hogy a kutyájuk imád ide járni, sok felszerelésünk van, nagyon sokféle sportot, meg nagyon sokféle játékot tanítunk, és a kutyának ez egy külön foglalkozás, mint a gyerekeknek, hogyha elmennek a szakkörre, vagy a bármilyen sportra, amit szeretnek, úgyhogy ugyanez. Na itt, hogy úgy néz ki, hogy már első alkalommal is tudunk legtöbbször a kutyával, meg a gazdival is dolgozni, megmutatjuk az új feladatokat, és élvezik a kutyák. És haza se akarnak menni, ez a legnagyobb problémák legtöbbször, hogy a kutya azt mondja, nem megyünk haza, itt maradunk.
1: Hát igen, egyébként, de ez nektek is egy jó visszajelzés, hogy itt ugye nagyon jól érzik magukat. És egyébként minden esetben érdemes szerintetek kutyaiskolába elvinni egy kutyust? Tehát, hogy ugye különböző célok vannak, nyilván ki mit akar. Arról is beszéltünk majd, hogy nálatok ugye hányféle ilyen tréningre lehet jelentkezni, vagy képzésre, de hogy alapvetően legalább egy ilyen alapszintet, hogy elérjen a kutya, mondjuk így az engedelmességben, ezt akkor érdemes, hogy mondjuk eljöjjön kutyaiskolába?
0: Hát igazából szerintem attól függ, mert vannak olyan, tényleg lehet a gazdinak hatalmas szerencséje, hogy neki egy nagyon nyugodt, nagyon problémamentes kutyája van, és amúgy a séták, meg az, hogy bárhova elviszi, az neki bőven elég. Szerintem olyan kutyusnak, vagy olyan gazdinak nem feltétlenül kell, mert hogyha tényleg boldogan tudnak így is élni, akkor nem kell, de hogyha bármi olyan érzése van a gazdinak, hogy valamin még lehetne csiszolni, vagy segítene az, hogy a kutya energiáit leköti valamilyen sport, vagy a gazdi ugye megtanulja, mert nálunk megtanulja a gazdi értelmezni a kutya testbeszédet, meg neki hogy kéne mozognia, mert hogy ugye a kutyák nem az emberi beszédet értik meg elsősorban, hanem elsőként figyelnek a testbeszédre, figyelnek az arcmimikára, a kézjelekre, és csak utána figyelnek a beszédre. Szóval nálunk ilyeneket is meg lehet tanulni. Nyilván ez tényleg élethelyzettől, meg kutyagazditól függ, hogy jöjjenek-e vagy ne, meg amúgy nem mindegy, hogy milyen kutyaiskolába viszi el a gazdi a kutyáját, szóval nyilván egy csoportos képzésre nem lehet félős kutyát vinni. Nálunk meg egyéni oktatás van. Ide kvázi bárki eljöhet nyugodtan, mert nem kell attól félnie, hogy a kutyája hogy fog reagálni a másik kutyára, vagy csak attól, hogy fog reagálni ránk, de nyilván, hogy mi a lehető legvisszafogottabban viselkedünk az első alkalommal, és akkor szépen fokozatosan bontjuk ki ezt a kapcsolatot a kutyával.
1: De akkor nálatok csoportos egyáltalán nincs is, csak egyéni?
0: Igen, most nincs csoportos foglalkozásunk. Időnként tartunk ilyen kinti társas sétákat, de az is csak a jó időben. És olyan csoportos van, hogy már hozzánk járó kutyusokat összecsatolunk, ugyanazon az órán tartjuk hasonló igényű kutyáknak a foglalkozást. Olyan van, hogy 2-3 kutyus azért együtt tud dolgozni nálunk, meg akár saját kutyát is becsatolunk, hogyha kell, hogyha igényli a másik kutyus gazdi páros, vagy hogyha olyan dolgokon dolgozunk, meg ki szoktunk menni a városba is dolgozni a kutyusokkal, ott viszont több kutyagazdi páros jöhet, de ott is maximum 3 kutyagazdi párossal dolgozunk, mert az a lényeg, hogy személyre szabottan tudjuk ezt a foglalkozást nyújtani.
1: Igen, mondjuk nyilván gondolom azért kisebb létszámban azért ez sokkal egyszerűbb. Maradjatok velünk, kedves hallgatók, mert hogy továbbra is innen a Szigetszentmiklósi Magic of Dogs kutyaiskolából jelentkezem majd Fábián Gabriellával, Szabó Kis Bernadettel és Remény kutyussal. Jó néhány dologról nem beszéltünk, még zenélünk egyet, aztán pedig visszatérünk.

0: Hallottad már a Lakihegy Rádió Report műsorát, a Sziget szeletet?
1: Ha nem, kóstold meg!
0: Egy falat a térség életéből.
1: Ez a Sziget szelet.
2: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, én Somogyi Betti vagyok, és itt vagyok továbbra is a Sziget Szent Miklósi Magic of Dogs kutyaiskolában. Itt vannak velem a kutyaiskola vezetői, Fabián Gabriella és Szabó Kis Bernadett, illetve Remény kutyus is. És még így kicsit visszakanyarodva így az érzékeny kutyákhoz, itt le lehet bontani fajtákra, vagy ez egyébként teljesen független ettől? Tehát amit ugye Gabi is mondott, ha mondjuk egy trauma érte ugye a kutyát, akkor megjelenik, de nem lehet így ráhúzni, hogy ez a fajta inkább érzékenyebb, meg az a fajta, vagy van ilyen?
3: Igen, van ilyen. A fajta jellegek számítanak az érzékenységben is, meg a viselkedésben is. Szóval a kutyáknak alapból, ugye ami meghatározza az, hogy milyenek lesznek, hogy fognak viselkedni, az elsősorban a genetika, második sorban a környezet, hogy hol nő fel a kutya, és harmadik sorban csak a tanítás. Szóval te a fejed tetejére is állhatsz, hogy a tacskó ne ásson, a tacskó az egy kotorék ebb, fog ásni, akkor is, ha nem akarod, teljesen mindegy. Szóval ez ilyen, vannak genetikai alapvető dolgok, amik ki fognak jönni legtöbbször.
2: És akkor egy kicsit, ahogy ugye előbb is beszéltünk róla, hogy nálatok milyen tréningekre lehet így végül is nevezni, lehet jelentkezni, vagy képzésekre? Miket lehet választani. Illetve még itt annyi, hogy hát hány hónapos kortól érdemes már elhozni, vagy mi az, amikor még nem javasoljátok a kiskutyáknál?
4: Mindenképp akkor érdemes hozni, amikor már ugye az összes oltása megvan, tehát zélszer az összes oltása, de amúgy kölyökkortól kezdve lehet már hozni, hogy minél hamarabb elkezdje az alapokat tanulni, csak közben lesem a Remit, mert galátkodik. És mindenképp ugye egyéni foglalkozást szoktunk ugye elsősorban, ahogy mondta is a Gabi, említette, de mindenképp egyéni tréningek vannak, tehát hogy, illetve van ez az élménytréning, amit a Gabi említett, meg hogyha külön, mit tudom én, csak egy sportot szeretne megtanulni a gazdi esetleg, akár hoopers, nálunk ugye az egyik sport, vagy dog dancing, és illetve a trejbal az, amit nagyon szeretnek még a kutyák. És még van igen a saját sportunk, köszönöm. Van a saját sportunk, ami pedig ilyen engedelmességi alapokon nyugszik igazából, és igazából benne beleraktuk minden jót, tehát a hoopersből is, meg a trejbólból is vettünk egy picit, és úgy raktuk bele, de még akár dog dancing is szerintem benne van. És imádják a kutyák ezt a sportot is, tehát, hogy...
2: Ezeket csak így néhány mondatban kifejtenéd, hogy pontosan, még a dog dancinget értem, de a többi nem feltétlen, hogy így laikusként hogy kell ezeket elképzelni.
4: A dog dancing az ugye élménytánc igazából, én csak úgy hívom, mert a gazdi és a kutyus páros is imád táncolni zenére, és ilyen különböző trükköket mutatnak ugye zenére be. A hoopers pedig ilyen hoopokon keresztül, tehát egy ilyen U alakú kapukon keresztül kell futnia a kutyának, illetve hát van még kapu is, meg alagút is neki, ilyen rövid alagúton tudnak átfutni, de az a lényeg, hogy ez egy ilyen távmunkás gyakorlat igazából, mert hogy a gazdi csak középről irányítja, hát nem mindig középről, de hogy van egy fix pont, ahonnan irányítja a kutyát, hogy merre kanyarodjon, hogyan tegye meg ezt a pályát. Általában hasonlít az agilitihez, csak itt nem ugrálnak, és nem annyira terheli meg, ugye, mert nem nincs meg ez az ugrálás, illetve a kanyaroknál is ugye hordóval kanyarodnak, ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb ívben mennek, így kevésbé fáj tőle az izület, tehát hogy jót tesz a hoopers például egy idősebb kutyáknak is akár, mert nem terheli meg az izületeit, mint mondjuk egy agility például, tehát idősen már nem is nagyon agilitiznek a kutyák, mert hogy már annyira kiidősödnek. És még akkor a trejbal van, ez a kedvencünk, ezt mi nagyon szeretjük, az összes kutya imádja, ez egy ilyen gimnasztikai labdákat kell bevinni a gazdi felé, a gazdi pedig egy ilyen kapuszerűségbe van menne, és ott kell behozni az összeset. Nálunk a saját sportunkban már nem csak ugye behoznak, hanem ugye végig viszik a pályán akár, hogyha úgy van kialakítva az a pálya.
2: Mi ez a saját sport pontosan? Ezt még egy kicsit fejtsétek ki.
3: Igen, itt még visszakanyarodnék egy kicsit abba, hogy a trejbolt és egy kicsit szabad stílusban játszunk, szóval hogyha a gazdi nem akar konkrétan versenyezni, akkor különböző pályákat alakítunk ki, ahol kell végigvinni a labdát, úgyhogy ez nem annyira behatárolt nálunk, úgyhogy kvázi mindent próbálunk ilyen szabadabb stílusban stílusban, hogy a minden gazdi tudja élvezni, és ne úgy érezzék a gazdik, hogy mi állandóan a verseny felé toljuk őket, mert nem kell minden kutyának versenyeznie, meg minden gazdinak. Na, a saját sport meg évekkel ezelőtt kitaláltam, hogy jó lenne valami olyasmi, hogy mint egy labirintus. Uh-huh. És aztán Dettivel kitaláltuk, hogy vannak ilyen kis lerakható, az a pezőszőnyeg. És akkor annak a darabjait fel lehet így használni, és így ki lehet alakítani egy ilyen labirintus pályát, amin végig kell mennie a kutyának és a gazdinak, úgy, hogy lehet úgy is, hogy a kutya a gazdi lába mellett megy, de rá kell állni minden ilyen állomásra, és lehet úgy is, hogy messziről irányítva szépen ki van rakva a pálya, és te messziről irányítod, hogy a kutya melyikre lépjen rá, hova menjen. És ebbe szoktuk beletenni a bójakerülgetést, a labda behozást, a húp kapukat is bele szoktuk tenni, szóval ezt is ilyen, hogy mindig variálunk, mindig változtatunk, hogy nagyon élvezetes legyen, mert mi nem szeretjük a monotonitást, úgyhogy mi állandóan változtatunk, állandóan ilyen szint viszünk bele mindenbe, amit csinálunk.
2: De ez így látszik is rajtatok, ahogy ugye mindig beszélünk is rengeteg dologról, meg ez szerintem egyébként a gazdiknak is jó, mert mindig valami kicsit új oldalát ismerhetik meg a saját kis állatuknak is egyébként. És hetente egy alkalommal szoktak jönni általában, vagy ez teljesen változó, van neki mondjuk többet? Ez éppen gondolom attól függ, hogy időkérdése is ki, hogy ér rá.
3: Heti egy alkalmat szoktunk javasolni, mert különben a többiek nem fognak tudni jönni, hogyha már mindenki heti többször akar. Kivételt szoktunk tenni a traumatizált érzékeny kutyáknál, hogyha ott a gazdi kéri, akkor jöhet heti kétszer is.
2: Elmegyünk egy rövidet zenélni, de ne menjetek sehová, kedves hallgatók, mert hogy hamarosan folytatódik a Sziget Szelet, innen a Sziget Szentmiklósi Magic of Dogs kutyaiskolából jelentkezem.

0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Folytatjuk a megkezdett témánkat, itt vagyok továbbra is a Sziget-Szentmiklósi Magic of Dogs kutyaiskolában. Itt van velem Fábián Gabriella és Szabó Kis Bernadett, az iskola vezetői és alapítói, és reménykutyus is. És mik a visszajelzések így a gazdiktól eddig? Mert azt gondolom, hogy csupa pozitív, de inkább meséljetek ti.
3: Igen, mindig fél szemmel a Remit nézem, hogy mit galátkodik, mert mégiscsak egy kölyök, kiskutya, egy kis rossz csontka. Na, nagyon jók szoktak lenni szerintem a visszajelzések, legalábbis elég sok az jár hozzánk most már, azt kell, hogy mondjam így három év alatt. Nagyon örömmel, sőt, igazából ők is olyan nehezen tudnak hazamenni innen, mert ők is nagyon jól szokták érezni magukat. Ilyenkor egy kis kikapcsolódás az otthoni mindenségből kikapcsolódnak, úgyhogy nagyon nehezen is mennek haza, de nagyon, hát nagyon örülnek. Tehát aki mondjuk hozzánk kell, szerintem kevés olyan volt, aki azt mondta, hogy úristen, ez micsoda. Úgyhogy... Meg nagyon jó látni egyébként, hogy a gazdi és a kutyák mennyire élvezik ezt az egészet. Tehát, hogyha nagyon ügyes vagy, hogy köszi a pacsit.
2: Itt remény közben itt van, és folyamatosan izeg mozog egyébként.
4: Ilyenek a kölyök kutyák. Nekünk most mindkettőnknek van kölyök kutyánk, és már 6 hónaposak a kiskutyák, de még azért rengeteg feladat van, szóval, hogyha az ember hazahozza a kiskutyát, akkor legalább 1-1,5 éves korig akkor el lesz vele bőven, mert annyi-annyi feladat van az elején, amit hát meg kell tanítani, de nem úgy, hogy nem időre megy ez nyilván, hanem ahogy a kiskutya alakul, meg képes tanulni, ahogy érik az elméje, és már mutatja, hogy ezt is tudom, azt is tudom, úgyhogy most mi ebben vagyunk benne, ebben a kis rózsaszín ködben, hogy a kiskutyáink amúgy csodálatosan fejlődnek, és rettentően ügyesek. És most a Remike meg is mutatja, hogy viselkedik egy igazi kölyök kutya a rosszaságával.
2: Igen, mindjárt majd azért kicsit egy-két, nem tudom, hogy majd mi valami kis játékot csinálunk vele, és viszont még gyorsan, Detti, hozzád fordulok, hogy ha már így reményről beszéltünk, egy kicsit mutasd már be nekünk őt, mert nyilván én itt közben látom a hallgatók kevésbé, de majd egyébként azért egy kis videót úgyis tesszük fel a rádió oldalára róla is, de hogy úgy kicsit mesélj már róla, hogy milyen fajta kutyus, és most hány hónapos?
3: 6 hónapos most, és igazából papillonnak mondják, de ha hosszú nyelven kontinentális törpespánie. Nagyon eleven, nagyon pörgős, szokta is a skótjaimat reggel tornáztatni már, korán reggel, hogy akkor fussanak ők is egy kicsit. Nagyon igényli a figyelmet, folyamatos figyelmet igényel, tehát hogyha hazamegyek, akkor igazából nincs egy nyugodt 2 percem se, mert hogy folyamatosan játszani, pisilni, stb. Mindent intézni, amit kell neki. Nagyon szeret tréningezni is, tehát hogy azt látom rajta, hogy mindig készen áll, hogy na akkor csináljunk valamit. Most is galátkodik, imád harabdálni. Igen, nagyon, azt nagyon, mindent is, mindent.
2: Tehát nekem is megkóstolt egy kicsit a lábujjaimat, de írtott cukival. De igen, egyébként itt ülök, ugye most már nagyjából, hát mondjuk így egy ilyen szűk fél órája, és ő még nem állt meg, tehát folyamatosan izeg, mozog, mindig csinál valamit, de egy nagyon vidám kiskutya.
3: Igen, nagyon boldog kiskutya, hál' Istennek, úgyhogy abszolút a papillonok ilyenek, mert általában, hát mindig ugye társasági kutyák, úgyhogy, de nagyon aktívak is, tehát, hogy azért is mondtuk szerintem, mikor napfényel voltunk bent a rádióban, hogy nagyon aktív családoknak való, akik, mit tudom én, mennek akár kirándulni, és sokat nagyon szeretnek kirándulni, szerintem akkor lehet a legjobban lefárasztani, meg ugye a tréningeken az elméjét egy kicsit lecsillapítani. Mini border collie-nak is szokták mondani, pont ezért, mert hogy egyszerűen nem bírnak leállni mindig, csak menni, és csinálni valamit, dolgozni.
2: Tényleg nagyon cuki.
3: Puszit adni neked, igen, az nagyon. És igen, mindjárt, igen. Megeszi a hajadat is egy kicsit.
2: Igen, egyébként a hajamat is megkóstolta. Mutattok egy kis trükköt valamit reménnyel, és akkor ezt így picit próbáljuk hangban átadni a hallgatóknak.
3: Figyelj. Jó van. Pacsi? Figyú. Áll. Azaz. Forog. Amilyen nehezen indult egyébként a fekvés nála, azóta folyamatosan ezt a fekvést nyomja, pedig nagyon-nagyon-nagyon nehezen akart lefeküdni nekem még, amikor nagyon pici volt, de most állandóan ezt ajánlja föl, mert most meg már a kedvenc évé vált, úgyhogy sikerült jól betréningezni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Fábián Gabriellának és Szabó Kis Bernadettnek, illetve Remény közreműködését is. Köszönöm szépen. Sziget-Szent Miklósi Magic of Dogs kutyaiskolában jelentkeztem. Nektek, kedves hallgatók, pedig köszönjük szépen a figyelmet, a mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok. Szombaton délután 2 órakor lesz a mai adásunknak egy ismétlése, ha esetleg lemaradtatok volna róla. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet, a Lakihegy Rádió.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallottad. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valami mint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
6: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Folytatódik a derült napos idő, megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal 2030-ra. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház-Vác vasútvonal, a beruházás a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból valósul meg. Tájékoztatott Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A forgalmas elővárosi vonalon korszerű, sűrűbben közlekedő vonatok járnak majd, és ahol lehet, megépítik a második vágányt is. Az állomásokat akadálymentessé teszik, és P plusz R parkolóhelyeket is kialakítják. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamos energiahálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csak nem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitásbővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vízhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely az öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. Egyes blokkját július végén, kettes blokkját pedig 10 napja állít. Lezuhant egy kis repülőgép Zadar környékén, a fedélzeten tartózkodó két ember meghalt, a repülő Csehországból indult és a horvát légirányítás délután vesztette el a kapcsolatot a pilótával. A roncsokat a Paklenica Nemzeti Parkban találták meg, az áldozatok állampolgárságát nem közölték. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, két társa szökésben van. A hatóságok szerint a három turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Itthon egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse, a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is. A sóstói múzeumfalu ingyenesen látogatható. A nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg.
0: Időjárás.
7: Folytatódik a derült napos idő, reggelig főként a Dunántúlon és a déli országrészben lehetnek időnként felhősebb területek. Éjszaka 13-20, holnap napközben 24-30 fok várható.
1: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lucky Egy Rádió, FM 107.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál, a stresszmentes fogászat.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban. A

0: 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély Tüzép akciót hirdet.
2: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
1: És igény szerint otthonába szállítjuk.
2: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
1: Borbély Tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
2: Borbély Tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
3: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Folytatódik a derült idő. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus elmondta, a bárkából minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a Paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vízhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely az Öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. 1-es blokkját július végén, 2-es blokkját pedig 10 napja állít. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140-szer támadták a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brajnszkból és Krasznodárból is. Az utóbbi város kormányzója 2 gyermek haláláról számolt be. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, 2 társa szökésben van. A hatóságok szerint a 3 turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Itthon egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is. A sóstói múzeumfalu ingyenesen látogatható. A nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg.
4: Időjárás.
5: Folytatódik a derült idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható. Hasonló idő lesz hétfőn is. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
4: Még több hír egy helyen.
3: Lakihegyradio.hu.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van. Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
3: Nézze csak, főnök úr, a Fotós Dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
4: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
3: Szaladok is, főnök úr.
5: Fotós Dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerben Márton vagyok. Dunaharasztin folyamatosan gondoskodnak a fák pótlásáról. A városvezetés és a lakosság közös felelőssége a zöld területek rendszeres karbantartása, illetve gondozása. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a nagyobb növények kivágásában a szakemberek segítséget nyújtanak az ingatlan tulajdonosoknak. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett a közterületi faültetés szabályaira hívta fel a figyelmet.
8: Dunaharaszti város minden évben nagyon sok fát ültet, és ezeket a fákat locsoljuk is természetesen. Vigyázzunk kell a fáinkra, és hogyha közterületen ki kell vágni valamiért egy fát, akkor azért kell engedélyt kérni, mert egyrészt ha a fa olyan méretű, akkor a város segít, a másik pedig, hogy a fakivágási engedélybe pontosan le van írva, hogy hány darab és milyen típusú fát köteles ültetni a tulajdonos a kivett fa helyébe.
7: Jelentős fejlesztések valósulnak meg a Dunaharaszti külső hévállomás területén. Az elkövetkező időszakban megkezdik a megállóhoz tartozó P+R parkoló építését. Dr. Szalai László polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy az önkormányzat még évekkel ezelőtt egyeztetett a beruházásról az illetékesekkel. Ennek megfelelően a városvezetés korábban már megvásárolta a parkoló kialakításához szükséges telkeket. A település első embere hozzátette, hogy a közeljövőben várhatóan a H6-os hév is megújul. A Dunaharasztit érintő munkálatokról és közlekedési változásokról a lakosságot igyekeznek folyamatosan tájékoztatni. Újabb programmal várja a térségi lakókat a Miklósi Baráti Klub. Zenés közösségi délutánt rendez a Miklósi Baráti Klub szeptember 12-én szombaton Szigetszent Miklóson. A Dallamok és Ízek elnevezésű program délután 3 órakor kezdődik a közösségi ház parkolójában. Jaksal Adány Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvényen a Vidám fiúkének csapata lép fel, a zenei aláfestéstől pedig Bérdi Lajos gondoskodik. A szervezők a legnépszerűbb operettslágerekkel és közösségi hangulattal várják az érdeklődőket. Hozzátette, az esemény batyus jellegű, ezért a résztvevőket arra kérik, hogy hozzanak magukkal egy kis házi finomságot és üdítőt. Kiemelte, a program részeként gyümölcsös süteményversenyt is meghirdetnek. A megmérettetésre bármilyen gyümölcsös ízesítésű, házilag készített süteménnyel lehet nevezni.
9: A versenyekre szánt süteményeket a rendezvény napján, azaz szeptember 12-én, szombaton délután 14 órától lehet leadni a helyszínen, a Sárgaház parkolójában. Ha valakinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban, bátran érdeklődhet közvetlenül nálam a 0630 328 73 57-es telefonszámon.
7: Újra elindította a Fogadj örökbe egy fát programot Csepel önkormányzata. A kezdeményezéshez csepeli háztulajdonosok és társasházak jelentkezését várják, akik hozzájárulnak a lakókörnyezetük zöldebbé és élhetőbbé tételéhez. Az önkormányzat vállalja a fák elültetését és a szükséges munkálatok elvégzését, az örökbefogadók feladata pedig a növények rendszeres öntözése és gondozása lesz. A programhoz augusztus 31-ig lehet csatlakozni, a jelentkezési lap a csepeli önkormányzat honlapján érhető el.
10: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu Programajánló.
11: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul az új évad a Szigetszentmiklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségélményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. Bemutatóra várják az érdeklődőket szeptember 11-én Szigetszentmiklóson a Temesvári utcában található Pumpa pályára. A gyerekek, de még a felnőttek számára is izgalmas élményt jelent, hogy a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt a profi riderektől. Pénteken 17 órától közös bemelegítésre várják az érdeklődőket profi BMX kerékpárosokkal. Ezt követően a Pumpa pályán 3 fellépő látványos bemutató készül. A bemutató után egy workshop keretében kérdezhettek tőlük trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, emellett pedig mesélnek érdekességekről és kulisszatitkokról is. Másnap, szeptember 12-én pedig megrendezik a Sziget Pumpa kupát, amire még várják a jelentkezőket. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Töltődj fel ráckevén, a kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez, élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázs kezeléssel. Aqualand ráckeve, élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand!
0: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Folytatódik a derült idő. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Nyitott portanapokat tartanak országszerte 19 térségben 5 hétvégén keresztül. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tervezetnél gyorsabban halad a dunai fenékküszöb építése Pakson, a vízszint emelkedik, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus elmondta, a bárkából minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Dunai jobbpartján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk két turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Azonnali munkálatokról döntöttek a csernavodai atomerőmű hűtővízellátása érdekében. A Román Vízhelyzeti Bizottság a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt újabb fenékküszöb építését rendelt el, amely az Öreg Duna medréből a víz egy részét a Duna Fekete-tenger csatorna, illetve az erőmű hűtőrendszere felé tereli. Az atomerőmű az ország villamos energia termelésének mintegy ötödét adja. 1-es blokkját július végén, 2-es blokkját pedig 10 napja állít. Ismét orosz területeket támadtak az ukrán erők. Egy nap alatt több mint 140-szer támadták a belgorodi régiót. Dróncsapást jelentettek Moszkvából, Szamarából, Brajnszkból és Krasznodárból is. Az utóbbi város kormányzója 2 gyermek haláláról számolt be. A szamarai régióban egy olajfinomítót és egy webáruház telephelyét érte találat. Kanadai turistákat gyanúsítanak gyújtogatással Horvátországban. Egy nőt már kihallgattak, 2 társa szökésben van. A hatóságok szerint a 3 turista hétfőn meggyújtotta a száraz aljnövényzetet Sibenik közelében. A lángokat a tűzoltók és a helyiek gyors beavatkozása fékezte meg. Itthon egész hétvégén egy tucatnyi szatmári beregi faluba várják az érdeklődőket a nyitott portanapokon. Ezúttal a térség híres gyümölcse a szilva áll a középpontban, melyet nem csak lekvárként, hanem más helyi specialitásban is meg lehet kóstolni. Ma és holnap összesen 14 porta nyit ki. Tákoson és Csarodán lesz istentisztelet is. A sóstói múzeumfalu ingyenesen látogatható. A nyitott portanapokat országszerte 19 térségben 5 hétvégén át rendezik meg.
5: Időjárás.
6: Folytatódik a derült idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható. Hasonló idő lesz hétfőn is. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 21 fokos.
3: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében.
5: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: 1 Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
3: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
4: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
3: És igény szerint otthonába szállítjuk.
4: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
3: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
4: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megkezdődik a tanszercsomagok kiosztása Halásztelken. Augusztus 27-e és szeptember 11-e között vehetik át a tanszercsomagokat a jogosult diákok Halásztelken. A halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatása szerint a csomagokra azok a tanulók jogosultak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Az átvétel pontos időpontjáról az érintetteket külön értesítik. A tanszercsomagokat az iskola titkárságán lehet majd átvenni. Fontos, hogy a csomag kizárólag az átadás napján is érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal vehető igénybe. Az iskola felhívja a figyelmet arra is, hogy a lejáró határozatokat augusztus 25-ig meg kell újítani. Még várják a csapatok jelentkezését a lecsó főzőnapra. Az egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület szeptember 19-én rendezi meg a programot Sziget-Szent Miklóson a Kéktó Szabadidőközpontban. A szervezők a főzőhelyet, valamint a lecsó elkészítéséhez szükséges paprikát, paradicsomot és hagymát biztosítják. A főzőcsapatok jelentkezését szeptember 6-áig várják. A nevezési szándékot a csapat nevének és egy kapcsolattartói telefonszámnak a megadásával a lecsó@evke.hu e-mail címen lehet jelezni. A családi napon a főzés mellett közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. Környezetvédelemre nevelték a táborozókat. A környezetvédelem volt a középpontban a Sziget-Szent Miklósi Család és Gyermekjóléti Intézmény 10 hetes nyári napközis táborának 4. hetében. Az úgynevezett Élhető Bolygó Zöld Hét programjai során a gyermekek játékos és kreatív foglalkozásokon ismerkedtek a földvédelmének fontosságával. A hét során a gyerekek a többi között földgömböket festettek és különböző alkotásokat készítettek újrahasznosítható anyagok felhasználásával. Ellátogattak az Aries Profit Kft.-hez is, ahol a városgazdálkodás és a távhőszolgáltatás működésével ismerkedtek meg. A szervezők tájékoztatása szerint a környezetvédelmi ismeretek átadása mellett a hét folyamán játékos programok és vizes foglalkozások is hozzájárultak a táborozók élményekben gazdag kikapcsolódásához. Várják a jelentkezőket a halásztelki szüreti felvonulásra. Megkezdődött a jelentkezés a szeptember 19-én megrendezendő szüreti felvonulásra és őszi vigadalomra. A rendezvény helyszíne a Németh Ferenc Sportcentrum lesz, ahol a hagyományos felvonulás mellett számos közösségi program is várja majd az érdeklődőket. Dr. Schöninger András Halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, olyan jelentkezőket várnak, akik lovasként, fogattal, állomás szervezőként vagy a főzőverseny résztvevőjeként szeretnének bekapcsolódni a városi eseménybe. A jelentkezési határidő augusztus 20-a.
7: Jelenleg a résztvevőket keresünk egyébként a szüreti felvonuláshoz. Várjuk a jelentkezőket lovasként, fogattal, állomásszervezőként, valamint az őszi vigadalomra, amely majd a Németh Ferenc Sportcentrumba kerül megrendezésre, paralel, tehát egy időben a szüreti felvonulással, ott pedig egy főzőverseny lesz, ahol szintén várunk résztvevő jelentkezőket. A jelentkezéseket egyébként augusztus 20-ig lehet leadni a szüreti halásztelek@gmail.com e-mail címen.
5: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. Programajánló.
8: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazó kiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szentmiklóst. További információkért látogassatok el a miklosimuzeum.hu oldalra. Vers és novellaíró pályázatot hirdetett a Sziget-Szentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház Sziget-Szentmiklós várossá avatásának 40. évfordulója alkalmából. Szeptember 30-áig várják a műveket, aminek az üzenete szólhat a városról, de más témát is elfogadnak. Az elkészült pályaműveket nyomtatva vagy digitális formában kell eljuttatni a Városi Könyvtár és Közösségi Ház részére. További információkért és nevezési feltételekért keressétek a Sárga Ház .com oldalt. Szeptember 15-én indul újra a Baba Mama Klub őszi évada Sziget-Szentmiklóson. A Városi Könyvtár és Közösségi Házban keddenként várják a babákat és a mamákat, ahol a kötetlen beszélgetések mellett a gyerekneveléshez és egészséges életmódhoz kapcsolódó előadásokat láthatnak, de tanácsadással és játszóházzal is várják az érdeklődőket. Szeptembertől érkezik többek között Anna Bábos mesekuckója, valamint Baros Edit is a Helen Dorontól, aki angol óra bemutatóval készül. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Pécsék kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozom-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pestezsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
5: Nyaralni készülsz? A kerted öntözése miatt ne aggódj, a Metra megoldja. Egy jól kiépített automata öntözőrendszer gondoskodik a növényeidről, amíg te pihensz. Most a Metránál minden termékre 5% kedvezményt kapsz a Laki 5 kuponkóddal. Személyesen csak mondd be a pénztárnál Laki 5. Webshopban pedig írd be a kuponmezőbe Laki 5. Várunk Szigetszent Miklóson az Ipari Parkban, a Leshegy utca 10-ben, vagy online a metra.hu oldalon. Metra öntözés technika. Nyugodt nyaralás, zöld kert.
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Folytatódik a derült idő. A vártnál gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése Pakson. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A tervezetnél korábban újraindulhat a termelés a paksi atomerőmű 3-as blokkjában, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az újraindítást a paksi építkezés előrehaladása és a Duna vízszintjének emelkedése teszi lehetővé. A hónap eleje óta csak a 2-es blokk 2 turbinája működik teljes kapacitással, mert a folyó vízszintje nem biztosított elegendő hűtővizet. Előzőleg a honvédelmi miniszter arról számolt be, hogy a vártnál gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése Pakson, és a vízszint emelkedik. Ruszincendi Romulus elmondta, hogy a bárkából minden vizet kiszivattyúztak, azok süllyesztése befejeződött. A Duna jobb partján a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez. Hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét és a szeptemberi családi pótlékot a szülők. A támogatás több mint 400 ezer gyermek családjának segít az iskolakezdésben. A második 50 ezer forintos részletet november végéig utalvány formájában küldik. A felsőoktatást az autonóm döntéshozatal helyreállítása vezetheti ki a jelenlegi válságból, jelentette ki a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár a kolozsvári Magyar Napokon. Heidl György a felsőoktatás átalakításáról szóló kerekasztal beszélgetésen hangsúlyozta. Fontos, hogy a politika ne befolyásolja az egyetemet, az autonómia azt jelenti, hogy az intézmény szabadon dönthet az intellektuális feladatait, a kutatást, a működési szabályzatot érintő kérdéseket. Maga választja meg a vezetőit és készíti el a gazdálkodási tervét. 50%-os büntetővámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek, Ottawa viszont vámmal válaszol az amerikai lépésre. Rendőrautóban rohant egy autó az angliai Middlesbrough közelében. A balesetben két rendőr és az autóban ülő öt ember életét vesztette. A balesetet okozó jármű menetirányjal szemben hajtott. A közelmúltban Írországban is két hasonló eset történt. Akkor a helyi rendőrfőkapitány azt mondta, a fiatalok közösségi médiás lájkokért szándékosan mennek fel a forgalommal szemben az utakra.
1: Időjárás.
6: Folytatódik a derült napos idő. Reggelig főként a Dunántúlon és a déli ország részben lehetnek időnként felhősebb területek. Éjszaka 13-20, napközben 24-30 fok várható.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A Nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcsi Zsilinszky utca 43/B.
6: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a Tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
7: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Lásd többet a világból!
2: Ez reklám volt.
8: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Tolózárakat cserélnek, vízkorlátozásra készülnek Ráckevén. Meghibásodott tolózárakat cserél a Daköv Kft. Ráckeve közműves ivóvízelosztó hálózatán. A munkálatok első ütemben az Erzsébet tér 1, 2 és 3-as számú tolózáraknáit érintik. A tájékoztatás szerint augusztus 24-én reggel 8 és délután 2 óra között az akták környezetének feltárása miatt időszakos vízhiányra és nyomásingadozást lehet számítani. Augusztus 25-én reggel és délután 4 óra között teljes vízkizárás várható a gépészeti munkálatok miatt, míg augusztus 26-án reggel 8 és délután 2 között ismét teljes vízkizárás lesz a szerelvények és tolózárak cseréje miatt. A vízellátás biztosítására a város több pontján IBC tartályokat helyeznek ki. Egy-egy tartály lesz elérhető a Vörösmarty utcai Szivárvány óvodánál, a Gábor Áron utcai Gólyafészek bölcsödénél és a Kazinci utcai Idősek otthonánál, míg a Kossuth Lajos utcai Ady Endre gimnázium központi konyhájánál 2 tartály áll majd a rendelkezésre. Hajdúsági táncokkal lépett színpadra a Napraforgó Néptánc együttes. Az augusztus 16-ai Sziget-Szent Miklósi Summerfest magyar gáláján a helyi közönség előtt mutatták be a koreográfiát, amelyet korábban a Kossuth bálon láthatott először a közönség. Hídvégi Éva, a táncegyüttes művészeti vezetője rádiónknak elmondta, minden évben újdonsággal készülnek a Summerfestre. Ezúttal a hajdúsági táncokat választották, amelyekhez a tájegységre jellemző viseletet is felöltötték. A Napraforgó Néptáncegyüttes augusztus 20-án ismét színpadra lép, így azok is láthatják az előadást, akik a magyar gáláról lemaradtak.
10: Ez a hajdúsági táncoknak ugye a jellemző ruházata. Ugye a kötény is gyönyörű fodros alul egyébként, nem mindegyik ilyen szokott lenni nálunk, úgyhogy ez most itt kivételes ennél a tájegységnél, és a fiúknál lehet majd látni, hogy kék csikós ruházatot viselnek, most mondjuk a kisebbik fiúk, ők sima klasszikus ruházatot lehet rajtuk látni, bár náluk is a színes ing megjelenik, és ugye a párvalány haja kalapban, valamint ugye a bot a kezükbe.
9: Ebben a hónapban ismét lesz Baktai Indián Klub Dunaharasztin. Augusztus 29-én szombaton az utolsó nyári foglalkozásra várják az érdeklődőket Alapfert kúriában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a résztvevők ezúttal Baktai Ervin korai festészetébe nyerhetnek bepillantást. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy a programsorozat ősztől változatlanul folytatódik.
11: Minden hónapban, ugyanúgy, ahogy a tavaszi idényben is, Baktai különböző szegmenseit fogják megmutatni. Természetesen úgy, hogy a gyermekeknek érthető, szerethető és játszható lehessen a Baktai múltja. A mostani Indián Klubnál például például Bakta Ervin vezeti időszaki festészetéről lesz szó, és Zarubai Bence képzőművész fogja tartani ezt az előadást, ami nem csak egy előadás lesz, hanem aktív festészetre is rá fogja bírni Bence a gyermekeket. Konkrétan egy nagyon nagy képet, egy közös képet fognak a gyerekek elkészíteni.
8: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
12: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Piknik koncerttel és kvízjátékkal várják a Disney mesék rajongóit Dunaharasztin. A rendezvény augusztus 28-án pénteken este 6 órától kezdődik a Laffert Kúria kertjében. A közönség Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt közös produkcióját tekintheti meg, akik nem csak a rajzfilmekből jól ismert slágereket adják elő, hanem tematikus kvízt is vezetnek. Az este folyamán többek között a Jégvarázs, a Vajana, valamint az Aranyhaj és a Nagy Gubanc című mesék dalai hangzanak el. A két színművész ezen kívül olyan régebbi klasszikusokat is felidéz majd, mint az Aladdin, az Oroszlán király, a Kishableány és az Anasztázia. A programról további tudnivalók a Laffert Kúria hivatalos Facebook oldalán, illetve a dunaharasztikultúra.hu weboldalon érhetők el. Egy izgalmas francia vígjátékot tekinthet meg a közönség Dunaharasztin. Az érdeklődőket augusztus 30-án vasárnap este 8 órától várják a Laffert Kúriában. Az Ad kölcsön a feleséget középpontjában egy miniszter áll, akinek barátja nem csak a kinevezését, hanem a házasságát is veszélyezteti. Természetesen váratlan fordulatokból és humoros helyzetekből nem lesz hiány, miközben a cselekmény fokozatosan kibontakozik. A főszereplő Szőke Zoltán mellett Várkonyi András, Cseke Katinka, Tóth Zsuzsi, Zsiga László és Pető Kincső is feltűnik a színdarabban. További információk a Laffert Kúria hivatalos felületein olvashatók. A Take Cover Ad koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: over, cause it's not over.
1: Laki Hegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fogászati ellátás stresszmentesen.
3: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
2: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
3: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
2: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
3: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
2: Időpontfoglalás 0620 80 80 300
3: www.sarokvilla.hu.
2: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
1: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhető. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson, a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
4: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Laki Hegy Rádióban.
6: Átköltözik két Szigetszentmiklósi gyermekorvosi rendelés, országszerte egyedülálló a Szigetszentmiklóson működő 10 hetes nyári tábor, környezetvédelemre nevelték a táborozókat. 2026. augusztus 21-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Még várják a csapatok jelentkezését a Lecsó főzőnapra. Az egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület szeptember 19-én rendezi meg a programot Szigetszentmiklóson a Kéktó szabadidőközpontban. A szervezők a főzőhelyet, valamint a lecsó elkészítéséhez szükséges paprikát, paradicsomot és hagymát biztosítják. A főzőcsapatok jelentkezését szeptember 6-áig várják. A nevezési szándékot a csapat nevének és egy kapcsolattartói telefonszámnak a megadásával a lecsó@evke.hu e-mail címen lehet jelezni. A családi napon a főzés mellett közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. Újabb programmal várja a térségi lakókat a Miklósi Baráti Klub. Zenés közösségi délutánt rendez a Miklósi Baráti Klub szeptember 12-én szombaton Szigetszentmiklóson. A Dallamok és ízek elnevezési program délután 3 órakor kezdődik a közösségi ház parkolójában. Jaksal Adány Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvényen a Vidám fiúk ének csapata lép fel, a zenei aláfestéstől pedig Bérdi Lajos gondoskodik. A szervezők a legnépszerűbb operett slágerekkel és közösségi hangulattal várják az érdeklődőket. Hozzátette, az esemény batyus jellegű, ezért a résztvevőket arra kérik, hogy hozzanak magukkal egy kis házi finomságot és üdítőt. Kiemelte, a program részeként gyümölcsös süteményversenyt is meghirdetnek. A megmérettetésre bármilyen gyümölcsös ízesítésű, házilag készített süteménnyel lehet nevezni.
7: A versenyekre szánt süteményeket a rendezvény napján, azaz szeptember 12-én, szombaton délután 14 órától lehet leadni a helyszínen, a Sárgaház parkolójában. Ha valakinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban, bátran érdeklődhet közvetlenül nálam a 0630 328 73 57-es telefonszámon.
6: Térségi érdeklődőket is vár a rendezvényre a Miklósi Baráti Klub. Jaksal Adány Emma hozzátette, minden érdeklődőt vár a szeptember 12-én megrendezendő Dallamok és ízek című közösségi délutánra a Miklósi Baráti Klub. A szervezők nem csak a Szigetszentmiklósiakra számítanak, hanem a környező településekről is várják a résztvevőket. Kiemelte, céljuk az, hogy minél több embert megszólítsanak és lehetőséget teremtsenek a találkozásra, a közös élményekre.
7: A legfőbb célunk az, hogy a városlakók egy kellemes szombati délutánon végre kiszakadjanak a hétköznapokból, kikapcsolódjanak, vannak, és a régi ismerősökkel találkoznak, de ami talán legfontosabb, új barátságok, új emberi kapcsolatok szülessenek. Én szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a miklósiakat várjuk, természetesen a más településről érkező vendégeket is szívesen látjuk.
6: Folytatódik a Dunai Vízi Program Sziget-Szent Miklóson. A nagy sikerű korábbi esemény után augusztus 29-én ismét vízi programot rendeznek Sziget-Szent Miklóson. A kezdeményezés ezúttal is a Dunára és a vízi életre helyezi a hangsúlyt. A résztvevők pedig hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak. Kis Roland, a Dunaparton található vendéglátóegység tulajdonos a rádiónknak elmondta. A rendezvény helyszíne ezúttal a hajókikötő lesz, ami lehetővé teszi, hogy a nagyobb hajók is kiköthessenek a mólónál, miközben a szárazföldről érkezők számára is könnyebben megközelíthetővé válik az esemény. Hozzátette, a korábbi rendezvényhez hasonlóan most is kötetlen közösségi programmal várják az érdeklődőket. Az eseményt augusztus 29-én déli 12 órától este fél 9-ig rendezik meg a Sziget-Szent Miklósi hajókikötőben.
8: Picit átszerveztük egyébként, mert legutóbb azért a vízre vittünk ki minden szolgáltatást, szervizt és a zenét is. Most egy picit azért ezt átszerveztük, és arra kikötőbe szeretnénk kitelepülni, a Sziget-Szent Miklósi kikötőbe, és ott azért egyszerűbb lesz minden háttérmunka, a staff, a DJ-knek a kvázi a kijuttatása és minden utánpótlás, akár alapanyagok, akár italok szempontjából, szóval ott lesz a következő, és hát ja, igen, várunk mindenkit sok szeretettel. Ezért jó, mert igazából ez egy hajós rendezvénynek indul, de hát igazából aki a vízen van, az bárki csatlakozhatott, tehát szaposok, kajakosok, kenusok, bárki.
5: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
6: Dunaharasztin folyamatosan gondoskodnak a fák pótlásáról. A városvezetés és a lakosság közös felelőssége a zöld területek rendszeres karbantartása, illetve gondozása. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a nagyobb növények kivágásában a szakemberek segítséget nyújtanak az ingatlan tulajdonosoknak. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett a közterületi faültetés szabályaira hívta fel a figyelmet.
9: Dunaharaszti város minden évben nagyon sok fát ültet, és ezeket a fákat locsoljuk is természetesen. Vigyázzunk kell a fáinkra, és hogyha közterületen ki kell vágni valamiért egy fát, akkor azért kell engedélyt kérni, mert egyrészt, ha a fa olyan méretű, akkor a város segít. A másik pedig, hogy a fakivágási engedélybe pontosan le van írva, hogy hány darab és milyen típusú fát köteles ültetni a tulajdonos a kivett fa helyébe.
6: Jelentős fejlesztések valósulnak meg a Dunaharaszti külső hévállomás területén. Az elkövetkező időszakban megkezdik a megállóhoz tartozó P+R parkoló építését. Dr. Szalai László polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy az önkormányzat még évekkel ezelőtt egyeztetett a beruházásról az illetékesekkel. Ennek megfelelően a városvezetés korábban már megvásárolta a parkoló kialakításához szükséges telkeket. A település első embere hozzátette, hogy a közeljövőben várhatóan a H6-os hév is megújul. A Dunaharasztit érintő munkálatokról is közlekedési változásokról a lakosságot igyekeznek folyamatosan tájékoztatni. Ebben a hónapban ismét lesz Baktai Indián Klub Dunaharasztin. Augusztus 29-én szombaton az utolsó nyári foglalkozásra várják az érdeklődőket Alapfert kúriában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a résztvevők ezúttal Baktai Ervin korai festészetébe nyerhetnek bepillantást. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy a programsorozat ősztől változatlanul folytatódik.
10: Minden hónapban, ugyanúgy, ahogy a tavaszi idényben is, Baktai különböző szegmenseit fogják megmutatni, természetesen úgy, hogy a gyermekeknek érthető, szerethető és játszható lehessen a baktai múltja. A mostani Indián Klubnál például Baktai Ervin kezdeti időszaki festészetéről lesz szó, és Zarubai Bence képzőművész fogja tartani ezt az előadást, ami nem csak egy előadás lesz, hanem aktív festészetre is rá fogja bírni Bence a gyermekeket, konkrétan egy nagyon nagy képet, egy közös képet fognak a gyerekek elkészíteni.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Elszenvedte első vereségét a felkészülési időszakban Sziget-Szent Miklós férfi kézilabda csapata. A második NB1-es idényére készülő SKSK a Csurgó vendége volt, és 23-27-es hazai vezetés után végül 40-34-es végeredmény született. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, jókor jött a pofon, és pontosan láthatták, hogy miben kell még fejlődniük. Hozzátette, a felkészülés utolsó szakaszába lépnek, és továbbra sem az eredmény számít, hanem hogy az edzésen gyakoroltakat minél pontosabban viszont lássa a pályán.
11: Hát egyértelműen, hogy azért most már egy pár hét mögöttünk van a felkészülésből, és elsősorban nem a mérkőzésnek a végeredmény számít, hanem az, hogy mit látok viszont azokból a dolgokból, amiket az edzésen gyakorol. Tehát az utolsó szakaszban is az lesz a kulcs, hogy azokat a játékelemeket támadásban, védekezésben, vagy a gyors ellentámadás visszarendeződés során, tehát a négy fázisban, amit gyakorlunk az edzéseken, az minél jobb minőségben köszönjön vissza a mérkőzéseken, és azokat a város valami csapatrész dolgokat próbáljuk a mérkőzéseken is kiszólni.
6: Tovább jutott a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójába a Dunaharaszti labdarúgó csapata. A DMTK szintén MB3-as Ikarusz BSE otthonába lépett pályára a legjobb 128 között. A találkozón egy fél időt követően még a hazaiak álltak továbbjutásra, 12-1-re vezettek. A térségi együttes azonban a második játék részben fordítani tudott, és végül 2-3-ra megnyerte a találkozót. A DMTK így a legjobb 64-ben van, és várja a sorsolást a következő fordulóra.
5: Időjárás.
6: Vasárnap napos idő várható gomoly felhőképződéssel, nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A nyugatias szél helyenként megélénkül délután 27-35 fok valószínű. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, elszórtan záporzivatar kialakulhat. A délnyugatias szél többfelé megélénkül 26-36 fok lesz napközben.
5: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Balatonhegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Indul a Szigetszentmiklósi Életmódváltó Klub következő évada. Augusztus 26-án egy workshoppal kezdenek, melynek címe Immunerősítés ősszel is természetesen. Az interaktív foglalkozás alatt készítenek természetes alapú fertőtlenítő takarítókendőt, házi immunerősítő mézes keveréket, illetve egészséges kókuszgolyót őszi fűszerekkel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Az eseménnyel kapcsolatos további információkért látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. A cifra szűrrel ismerkedhettek meg Szigetszentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifra szűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. Tavasztól őszig várja az érdeklődőket a Ráckevei Hajómalom Múzeum. 2010 óta az egyik legkedveltebb ipartörténeti emlék a térségben, Magyarország első rekonstruált és működő hajómalma. A malom háromféle lisztetőről még a mai napig. Hétfő kivételével minden nap várják a látogatókat, vasárnaponként őrlési bemutatóval is készülnek. Bővebb információkért keressétek a kisdunamente.hu oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Rádió, a térség kedvenc rádiója. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
0: Ez reklám volt.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
6: Átköltözik két Szigetszentmiklósi gyermekorvosi rendelés, országszerte egyedülálló a Szigetszentmiklóson működő 10 hetes nyári tábor, környezetvédelemre nevelték a táborozókat. 2026. augusztus 21-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
5: Sziget Krónika. Krónika.
6: Még várják a csapatok jelentkezését a Lecsó főzőnapra. Az egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület szeptember 19-én rendezi meg a programot Szigetszentmiklóson a Kéktó szabadidőközpontban. A szervezők a főzőhelyet, valamint a lecsó elkészítéséhez szükséges paprikát, paradicsomot és hagymát biztosítják. A főzőcsapatok jelentkezését szeptember 6-áig várják. A nevezési szándékot a csapat nevének és egy kapcsolattartói telefonszámnak a megadásával a lecsó@evke.hu e-mail címen lehet jelezni. A családi napon a főzés mellett közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. Újabb programmal várja a térségi lakókat a Miklósi Baráti Klub. Zenés közösségi délutánt rendez a Miklósi Baráti Klub szeptember 12-én szombaton Szigetszentmiklós. A Dallamok és ízek elnevezésű program délután 3 órakor kezdődik a közösségi ház parkolójában. Jaksal Adány Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvényen a Vidám fiúkének csapata lép fel, a zenei aláfestéstől pedig Bérdi Lajos gondoskodik. A szervezők a legnépszerűbb operettslágerekkel és közösségi hangulattal várják az érdeklődőket. Hozzátette, az esemény batyus jellegű, ezért a résztvevőket arra kérik, hogy hozzanak magukkal egy kis házi finomságot és üdítőt. Kiemelte, a program részeként gyümölcsös süteményversenyt is meghirdetnek. A megmérettetésre bármilyen gyümölcsös ízesítésű, házilag készített süteménnyel lehet nevezni.
7: A versenyekre szánt süteményeket a rendezvény napján, azaz szeptember 12-én, szombaton délután 14 órától lehet leadni a helyszínen, a Sárgaház parkolójában. Ha valakinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban, bátran érdeklődhet közvetlenül nálam a 0630-328-73-57-es telefonszámon.
6: Térségi érdeklődőket is vár a rendezvényre a Miklósi Baráti Klub. Jaksal Adány Emma hozzátette, minden érdeklődőt vár a szeptember 12-én megrendezendő Dallamok és ízek című közösségi délutára a Miklósi Baráti Klub. A szervezők nem csak a Szigetszentmiklósiakra számítanak, hanem a környező településekről is várják a résztvevőket. Kiemelte, céljuk az, hogy minél több embert megszólítsanak és lehetőséget teremtsenek a találkozásra, a közös élményekre.
7: A legfőbb célunk az, hogy a városlakók egy kellemes szombati délutánon végre kiszakadjanak a hétköznapokból, kikapcsolódjanak és a régi ismerősökkel találkoznak, de ami talán legfontosabb, új barátságok, új emberi kapcsolatok szülessenek. Én szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a miklósiakat várjuk, természetesen a más településről érkező vendégeket is szívesen látjuk.
6: Folytatódik a Dunai Vízi Program Szigetszentmiklóson. A nagy sikerű korábbi esemény után augusztus 29-én ismét vízi programot rendeznek Szigetszentmiklóson. A kezdeményezés ezúttal is a Dunára és a vízi életre helyezi a hangsúlyt, a résztvevők pedig hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak. Kis Roland, a Dunaparton található vendéglátóegység tulajdonosa rádiónknak elmondta, a rendezvény helyszíne ezúttal a hajókikötő lesz, ami lehetővé teszi, hogy a nagyobb hajók is kiköthessenek a mólónál, miközben a szárazföldről érkezők számára is könnyebben megközelíthetővé válik az esemény. Hozzátette, a korábbi rendezvényhez hasonló hasonlóan most is kötetlen közösségi programmal várják az érdeklődőket. Az eseményt augusztus 29-én déli 12 órától este 8:30-ig rendezik meg a Szigetszentmiklósi hajókikötőben.
8: Picit átszerveztük egyébként, mert legutóbb azért a vízre vittünk ki minden szolgáltatást, szervizt és a zenét is. Most egy picit azért ezt átszerveztük, és arra kikötőbe szeretnénk kitelepülni, a Szigetszentmiklósi kikötőbe, és ott azért egyszerűbb lesz minden háttérmunka, a staff, a DJ-knek a kvázi a kijuttatása és minden utánpótlás, akár alapanyagok, akár italok szempontjából, szóval ott lesz a következő, és hát ja, igen, várunk mindenkit sok szeretettel. Ezért jó, mert igazából az egy hajós rendezvénynek indul, de hát igazából aki a vízen van, az bárki csatlakozhatott, tehát szaposok, kajakosok, kenusok, bárki.
5: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
6: Dunaharasztin folyamatosan gondoskodnak a fák pótlásáról. A városvezetés és a lakosság közös felelőssége a zöld területek rendszeres karbantartása, illetve gondozása. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a nagyobb növények kivágásában a szakemberek segítséget nyújtanak az ingatlan tulajdonosoknak. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett a közterületi faültetés szabályaira hívta fel a figyelmet.
9: Dunaharaszti város minden évben nagyon sok fát ültet, és ezeket a fákat locsoljuk is természetesen. Vigyázzunk kell a fáinkra, és hogyha közterületen ki kell vágni valamiért egy fát, akkor azért kell engedélyt kérni, mert egyrészt, ha a fa olyan méretű, akkor a város segít, a másik pedig, hogy a fakivágási engedélybe pontosan le van írva, hogy hány darab és milyen típusú fát köteles ültetni a tulajdonos a kivett fa helyébe.
6: Jelentős fejlesztések valósulnak meg a Dunaharaszti külső hívállomás területén. Az elkövetkező időszakban megkezdik a megállóhoz tartozó P+R parkoló építését. Dr. Szalai László polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy az önkormányzat még évekkel ezelőtt egyeztetett a beruházásról az illetékesekkel. Ennek megfelelően a városvezetés korábban már megvásárolta a parkoló kialakításához szükséges telkeket. A település első embere hozzátette, hogy a közeljövőben várhatóan a H6-os hév is megújul. A Dunaharasztit érintő munkálatokról és közlekedési változásokról a lakosságot igyekeznek folyamatosan tájékoztatni. Ebben a hónapban ismét lesz Baktai Indián Klub Dunaharasztin. Augusztus 29-én szombaton az utolsó nyári foglalkozásra várják az érdeklődőket a Laffert kúriában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a résztvevők ezúttal Baktai Ervin korai festészetében nyerhetnek bepillantást. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy a programsorozat ősztől változatlanul folytatódik.
10: Minden hónapban, ugyanúgy, hogy a tavaszi idényben is, Baktai különböző szegmenseit fogják megmutatni. Természetesen úgy, hogy a gyermekeknek érthető, szerethető és játszható lehessen a baktai múltja. A mostani Indián klubnál például Baktai Ervin kezdeti időszaki festészetéről lesz szó, és Zarubai Bence képzőművész fogja tartani ezt az előadást, ami nem csak egy előadás lesz, hanem aktív festészetre is rá fogja bírni Bence a gyermekeket. Konkrétan egy nagyon nagy képet, egy közös képet fognak a gyerekek elkészíteni.
5: Sziget Krónika. Sporthíreink.
6: Elszenvedte első vereségét a felkészülési időszakban Szigetszentmiklós férfi kézilabda csapata. A második NB1-es idényére készülő SKSK a Csurgó vendége volt, és 23-27-es hazai vezetés után végül 40-34-es végeredmény született. Kilvinger Bálint, a térségiek vezetőedzője elmondta, jókor jött a pofon, és pontosan láthatták, hogy miben kell még fejlődniük. Hozzátette, a felkészülés utolsó szakaszába lépnek, és továbbra sem az eredmény számít, hanem hogy az edzésen gyakoroltakat minél pontosabban viszont lássa a pályán.
11: Hát egyértelműen, hogy azért most már egy pár hét mögöttünk van a felkészülésből, és elsősorban nem a mérkőzésnek a végeredménye számít, hanem az, hogy mit látok viszont azokból a dolgokból, amiket az edzésen gyakor. Tehát az utolsó szakaszban is az lesz a kulcs, hogy azokat a játékelemeket támadásban, védekezésben, vagy a gyors ellentámadás visszarendeződés során, tehát a négy fázisban, amit gyakorlunk az edzéseken, az minél jobb minőségben köszönjön vissza a mérkőzéseken, és azokat a város valami csapatrész dolgokat próbáljuk a mérkőzéseket is kiszólni.
6: Tovább jutott a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójába a Dunaharaszti labdarúgó csapata. A DMTK szintén MB3-as Ikarusz BSE otthonában lépett pályára a legjobb 128 között. A találkozón egy fél időt követően még a hazaiak álltak továbbjutásra, hiszen 2-1-re vezettek. A térségi együttes azonban a második játék részben fordítani tudott, és végül 2-3-ra megnyerte a találkozót. A DMTK így a legjobb 64-ben van, és várja a sorsolást a következő fordulóra.
5: Időjárás.
6: Vasárnap napos idő várható gomoly felhőképződéssel, nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki zápor, zivatar. A nyugatias szél helyenként megélénkül, délután 27-35 fok valószínű. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, elszórtan zápor, zivatar kialakulhat. A délnyugatias szél több felé megélénkül, 26-36 fok lesz napközben.
5: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petró Karel.

Szép estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Petró Keresz, ebben az órában pedig az eheti filmes hírek összefoglalóját hallhatjátok. A videójáték adaptációk új korszakát éljük. A Legendary Pictures és a Paramount októberben moziba kerülő Street Fighter című filmje pedig nem is próbálja véka alá rejteni, honnan származik. A film főszereplője a Ken Masters alakító Noah Centineo a Happy Set Confused című podcastban mesélt a produkcióról, és elárulta, a film nem csak tiszteletben tartja az eredeti anyagot, hanem szándékosan rá is játszik. Több száz húsvéti tojást, azaz emlékezetes beszólást és a játékban sikerrel alkalmazott legendás harci mozdulatot kínál majd a rajongóknak. A színész kiemelte, hogy a Kitao Sakurai által rendezett alkotás pontosan tudja magáról, mi akar lenni, és ennek megfelelően se több, de nem is kevesebb egy jól sikerült vígjáték adaptációnál. Látványos, elképesztően magas fordulatszámon pörgő akcióbomba, amely nem veszi véresen komolyan magát, mégis hatalmas tisztelettel nyúl a játékot fejlesztő Capcom klasszikus franchise-ához. A színész maga is ezeken a videójátékokon nőtt fel, így személyes érintettsége okán is különösen fontos volt számára, hogy a legapróbb részletekig minden hiteles legyen. A jellegzetes ütésektől és rúgásoktól kezdve egészen odáig, ahogy a karakterek keményen beszólnak egymásnak. A film hazai bemutatójára idén október 15-én kerül majd sor.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Érkezik a Zootropolis 3. Judy Hopps és Nick Wilde újabb ügybe keverednek, erősítették meg egy filmes expón. Ezúttal minden bizonnyal tollas lesz a hátuk, vagy épp a gyanúsítottnak, legalábbis erre utal egy új logó. Jennifer Goodwin és Jason Bateman visszatérnek egy sor állatfigura oldalán, ráadásul Gary, a kígyó is újra segít nekik. 2016-ban a Zootropolis állati nagy balhé állati nagyot robbant a Disney jóvoltából, a folytatást senki sem kérdőjelezte meg, mégis viszonylag sokáig vártak vele. Novemberben azonban visszatértek a város legfőbb rendőrei, hogy elvegyüljenek az alvilágban, és immár hivatásos párosként elkapják Garyt, aki elsőre könnyen kicsusszant a mancsaik közül. A film elképesztő 1,8 milliárd dollárt hozott világszerte, így a harmadik rész is borítékolható volt.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Elfelejtett sziget, felejthetetlen filmélmény. A kritikusok nem fukarkodnak a dicséretekkel a DreamWorks Animation új produkciójával kapcsolatban. Az elővetítéseket megjárt ítészek felhívják a figyelmet arra, hogy ez az első olyan nagy hollywoodi produkció, amely a Fülöp-szigetek varázslatos világába és gazdag mitológiájába kalauzolja el a nézőket. A Joel Crawford és Genuel Mercado által rendezett alkotás egyszerre idézi meg a filippino folklór exotikus hagyományait, fantasztikus lényeit és dolgozza fel a barátság egyetemes, szívhez szóló témáját. A cselekmény középpontjában két elválaszthatatlan barátnő, a vagány Joe és a nála kissé megfontoltabb Raissa kapcsolata áll. Képtelen kalandokba keverednek, miután elhagyják az iskolapadot, de barátságuk rendíthetetlen marad. A film tele van autentikus filippino kulturális utalásokkal, ám nem csak a filippino közönség számára kínál tartalmas szórakozást, hanem a világ minden táján meg akarja szólítani a közönséget. Az Elfelejtett sziget hazai bemutatójára idén, október 15-én kerül majd sor. I want you to stay.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A Hihetetlen Család 3-ban a gyerekeké lesz a felelősség, és jön egy szuper ellenfél is. A történet mindössze néhány héttel a Hihetetlen Család 2 eseményei után játszódik, és a szuperhős gyerekekre, valamint egyre fejlődő képességeikre összpontosít majd. A Pixar vezetője Pete Docter elmondta, hogy a film lezárja a család trilógiáját, és most a gyerekeken a sor, hogy reflektorfénybe kerüljenek. Violet és Dash elhatározzák, hogy önállósodnak, ami némi feszültséget okoz köztük és szüleik között, miközben Jack-Jack képességei is egyre nehezebben kontrollálhatók, ahogy növekszik. Pete Docter elmondása szerint a családnak egy olyan szupergonosszal kell szembenéznie, akinek több képessége van, mint az egész családnak együttvéve. Peter Shawn rendezi az új részt, miután az előző két filmet Brad Bird vitte. Bird azonban továbbra is részt vesz a projektben, ő írja a forgatókönyvet és producerként is közreműködik. A Hihetetlen Család harmadik részére 2028. június 18-áig még várnunk kell.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. A lélektani thrillerek és a családi drámák találkozásából született A másik mami című horror. Ami a film alaphelyzetét illeti, egy látszólag rendezett és boldog család mindennapjaiba betör a borzalom, amikor a múlt eltemetett árnyai hirtelen felszínre törnek. A történet főhőse kénytelen szembenézni azzal a megrendítő felismeréssel, hogy a legszűkebb környezetében élő emberek sem feltétlenül azok, akiknek mutatják magukat. A mesterien adagolt gyanakvás és a fokozatosan kibontakozó titkok az utolsó pillanatig feszültségben tartják a nézőt. A film Josh Mailerman 2024-ben megjelent Incidents Around the House című sikerregényének adaptációja. A rendező Rob Savage szerint a projekt legnagyobb vonzereje az volt, hogy a történet teljesen felrúgja a megszokott horrorfilmes kliséket. Egy átlagos horrornál pontosan tudod, mire készülj. Ki van számítva, hogy bizonyos helyeken és bizonyos szituációkban minek kell történnie. Ám ez a film, akár csak a könyv, minden egyes pillanatban meglepi a nézőt, nyilatkozta Savage. A film hazai bemutatójára idén október 29-én kerül majd sor.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Az Alkonyat széria alapozta meg Robert Pattinson és Kristen Stewart hírnevét a 2010-es években. A vámpíros románcból 5 film készült, és noha 14 éve véget ért a szaga, Kristen Stewart most kifejezte érdeklődését újfent a franchise iránt. Az Oscar jelölt színésznő szívesen dolgozna újfent egy Alkonyat filmen, akár remake-elné is a szériát, de nem csak színésznőként, hanem akár rendezőként is. Noha Robert Pattinson és Kristen Stewart azóta sokkal komolyabb és elismertebb karriert futott be, mind Hollywoodban és azon kívül is a független filmes világban, teljesen nem tudják maguk mögött hagyni a napfényre csillogó és humánus vámpírokat. Stewart nemrég egy podcastban árulta el, hogy ha tehetné, visszatérne Bella Swan szerepében egy újabb Alkonyat filmben. Kristen Stewart még idén januárban fejtette ki az Entertainment Tonight-nak, hogy ha tehetné, remake-elné az Alkonyat filmeket, de ezúttal ő lenne a rendező. A színésznő az utóbbi években fokozatosan próbálta ki magát a kamera mögött, kisfilmek és zenés klippek után 2025-ben rendezte meg első egész estés filmjét, a Víz kronológiája címmel.

Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Egyelőre úgy tűnik, nem fog érdemben lassulni a Pókember vadonatújnap diadalmenete, ami a rekordokat döntögető indulását követően a harmadik hétvégéjén még mindig uralja a tengeren túli mozitermeket, ezúttal sikerült összeszednie további 70 millió dollárt, amivel hazai pályán megközelítette a 800 milliós összbevételt, sőt, nemzetközileg már annyit gyűjtögetett, hogy ezzel az eredménnyel átlépte a 2 milliárd dolláros határt is világszerte. Habár ez technikailag 51%-os visszaesésnek tekinthető az amerikai mozikban, azért ez így is minden idők második legjobb harmadik hétvégéjének tekinthető hazai pályán, és az sem mellékes, hogy ezzel simán lekörözte a 2021-es Nincs hazautat, ami ugyanebben az időszakban már csak 56 millió dollárt tudott termelni a Marvel számára. A július második blockbustere, az Odüsszeia sem áll készen arra, hogy elhagyja a dobogót. Christopher Nolan filmjének sikerült megtartani a második helyezést a 23,2 millió dolláros bevételével, ami összesen 27%-os csökkenésnek felel meg, és ez egyébként egy elég szuper ötödik hétvégés eredmény.

filmes hírek a Lakihegy Rádióban. A négyszeres Oscar jelölt Willem Dafoe napjaink egyik legsokoldalúbb és legelhivatottabb színésze, akinek jelenléte garancia a minőségre. Nem meglepő hát, hogy Robert Eggers rendező őt kérte fel legújabb Werewolf című horrorjának egyik főszerepére. Dafoe a Collider-nek adott interjújában mesélt arról, mit gondol a készülő alkotástól, és hogy bár a teljes filmet még nem látta, az utómunkálatok során szerzett élményei alapján úgy véli, lenyűgöző látványvilág vár a rajongókra. Willem Dafoe szerint a Werewolf Eggers újabb rendkívül intenzív, kompromisszummentes alkotása, méltó folytatása Eggers eddigi munkásságának. Egyre csak jobb és jobb lesz, szögezte le az amerikai színész. Rendkívül elhivatott, okos, ismeri a szenvedélyeit, ismeri a korlátait, tudja, mit szeret, és nagyon ért a színészekhez, hiszen ő maga is az volt. Szeretek vele dolgozni, mert nagyon szórakoztató feladatokat ad, pontosan tudja, hogyan kell nyomkodni a gombjaimat. Világot teremtő alkotó, pontosan ezt várod el egy rendezőtől. Azt akarod, hogy megteremtse a világot, így amikor belépsz, ez a világ beszél hozzád. Dafoe és Eggers kapcsolata nagy múltra tekint vissza. Korábban olyan mesterművekben dolgoztak együtt, mint a Világító torony, az Északi és a Nosferatu. A Werewolfban Dafoe egy vadászt alakít a 13. századi Angliában, aki a vidéket pusztító fenevad nyomába ered. A további szereplők szintén Eggers bevált színészei, Aaron Taylor Johnson és Lily Rose Depp. A hazai bemutatóra pedig 2027. január 7-én kerül majd sor. Ebben az órában az eheti filmes híreket foglaltuk össze itt a Lakihegy Rádióban. Petró Kareszt hallhattátok, további kellemes hétvégét mindenkinek!

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy rádióban.
2: Átköltözik két Sziget-Szentmiklósi gyermekorvosi rendelés, országszerte egyedülálló a Sziget-Szentmiklóson működő 10 hetes nyári tábor, környezetvédelemre nevelték a táborozókat. 2026. augusztus 21-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Még várják a csapatok jelentkezését a Lecsó főzőnapra. Az egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület szeptember 19-én rendezi meg a programot Sziget-Szentmiklóson a Kéktó Szabadidőközpontban. A szervezők a főzőhelyet, valamint a lecsó elkészítéséhez szükséges paprikát, paradicsomot és hagymát biztosítják. A főzőcsapatok jelentkezését szeptember 6-áig várják. A nevezési szándékot a csapat nevének és egy kapcsolattartói telefonszámnak a megadásával a lecsó@evke.hu e-mail címen lehet jelezni. A családi napon a főzés mellett közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. Újabb programmal várja a térségi lakókat a Miklósi Baráti Klub. Zenés közösségi délutánt rendez a Miklósi Baráti Klub szeptember 12-én szombaton Sziget-Szentmiklóson. A Dallamok és ízek elnevezésű program délután 3 órakor kezdődik a közösségi ház parkolójában. Jaksal Adány Emma, a klub vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvényen a Vidám fiúk ének csapata lép fel, a zenei aláfestéstől pedig Bérdi Lajos gondoskodik. A szervezők a legnépszerűbb operettslágerekkel és közösségi hangulattal várják az érdeklődőket. Hozzátette, az esemény batyus jellegű, ezért a résztvevőket arra kérik, hogy hozzanak magukkal egy kis házi finomságot és üdítőt. Kiemelte, a program részeként gyümölcsös süteményversenyt is meghirdetnek. A megmérettetésre bármilyen gyümölcsös ízesítésű, házilag készített süteménnyel lehet nevezni.
3: A versenyekre szánt süteményeket a rendezvény napján, azaz szeptember 12-én, szombaton délután 14 órától lehet leadni a helyszínen, a Sárgaház parkolójában. Ha valakinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban, bátran érdeklődhet közvetlenül nállam a 06 30 328 73 57-es telefonszámon.
2: Térségi érdeklődőket is vár a rendezvényre a Miklósi Baráti Klub. Jaksal Adány Emma hozzátette, minden érdeklődőt vár a szeptember 12-én megrendezendő Dallamok és ízek című közösségi délutára a Miklósi Baráti Klub. A szervezők nem csak a Sziget-Szentmiklósiakra számítanak, hanem a környező településekről is várják a résztvevőket. Kiemelte, céljuk az, hogy minél több embert megszólítsanak és lehetőséget teremtsenek a találkozásra, a közös élményekre.
3: A legfőbb célunk az, hogy a városlakók egy kellemes szombati délutánon végre kiszakadjanak a hétköznapokból, kikapcsolódjanak és a régi ismerősökkel találkoznak, de ami talán legfontosabb, új barátságok, új emberi kapcsolatok szülessenek. Én szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a miklósiakat várjuk, természetesen a más településről érkező vendégeket is szívesen látjuk.
2: Folytatódik a Dunai Vízi Program Sziget-Szentmiklóson. A nagy sikerű korábbi esemény után augusztus 29-én ismét vízi programot rendeznek Sziget-Szentmiklóson. A kezdeményezés ezúttal is a Dunára és a vízi életre helyezi a hangsúlyt. A résztvevők pedig hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak. Kis Roland, a Dunaparton található vendéglátóegység tulajdonos a rádiónknak elmondta. A rendezvény helyszíne ezúttal a hajókikötő lesz, ami lehetővé teszi, hogy a nagyobb hajók is kiköthessenek a mólónál, miközben a szárazföldről érkezők számára is könnyebben megközelíthetővé válik az esemény. Hozzátette, a korábbi rendezvényhez hasonlóan most is kötetlen közösségi programmal várják az érdeklődőket. Az eseményt augusztus 29-én déli 12 órától este fél 9-ig rendezik meg a Sziget-Szentmiklósi hajókikötőben.
4: Picit átszerveztük egyébként, mert legutóbb azért a vízre vittünk ki minden szolgáltatást, szervizt és a zenét is. Most egy picit azért ezt átszerveztük, és arra kikötőbe szeretnénk kitelepülni, a Sziget-Szentmiklósi kikötőbe, és ott azért egyszerűbb lesz minden háttérmunka, a staff, a DJ-knek a kvázi a kijuttatása és minden utánpótlás, akár alapanyagok, akár italok szempontjából, szóval ott lesz a következő, és hát ja, igen, várunk mindenkit sok szeretettel. Ezért jó, mert igazából ez egy hajós rendezvénynek indul, de hát igazából aki a vízen van, az bárki csatlakozhatott, tehát szaposok, kajakosok, kenusok, bárki.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Dunaharasztin folyamatosan gondoskodnak a fák pótlásáról. A városvezetés és a lakosság közös felelőssége a zöld területek rendszeres karbantartása, illetve gondozása. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a nagyobb növények kivágásában a szakemberek segítséget nyújtanak az ingatlan tulajdonosoknak. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett a közterületi faültetés szabályaira hívta fel a figyelmet.
5: Dunaharaszti város minden évben nagyon sok fát ültet, és ezeket a fákat locsoljuk is természetesen. Vigyázzunk kell a fáinkra, és hogyha közterületen ki kell vágni valamiért egy fát, akkor azért kell engedélyt kérni, mert egyrészt, ha a fa olyan méretű, akkor a város segít, a másik pedig, hogy a fakivágási engedélybe pontosan le van írva, hogy hány darab és milyen típusú fát köteles ültetni a tulajdonos a kivett fa helyébe.
2: Jelentős fejlesztések valósulnak meg a Dunaharaszti külső hévállomás területén. Az elkövetkező időszakban megkezdik a megállóhoz tartozó P+R parkoló építését. Dr. Szalai László polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy az önkormányzat még évekkel ezelőtt egyeztetett a beruházásról az illetékesekkel. Ennek megfelelően a városvezetés korábban már megvásárolta a parkoló kialakításához szükséges telkeket. A település első embere hozzátette, hogy a közeljövőben várhatóan a H6-os hév is megújul. A Dunaharasztit érintő munkálatokról és közlekedési változásokról a lakosságot igyekeznek folyamatosan tájékoztatni. Ebben a hónapban ismét lesz Baktai Indián Klub Dunaharasztin. Augusztus 29-én szombaton az utolsó nyári foglalkozásra várják az érdeklődőket Alapfert kúriában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a résztvevők ezúttal Baktai Ervin korai festészetébe nyerhetnek bepillantást. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy a programsorozat ősztől változatlanul folytatódik.
6: Minden hónapban, ugyanúgy, ahogy a tavaszi idényben is, Baktai különböző szegmenseit fogják megmutatni, természetesen úgy, hogy a gyermekeknek érthető, szerethető és játszható lehessen a baktai múltja. A mostani Indián Klubnál például Baktai Ervin kezdeti időszaki festészetéről lesz szó, és Zarubai Bence képzőművész fogja tartani ezt az előadást, ami nem csak egy előadás lesz, hanem aktív festészetre is rá fogja bírni Bence a gyermekeket, konkrétan egy nagyon nagy képet, egy közös képet fognak a gyerekek elkészíteni.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Elszenvedte első vereségét a felkészülési időszakban Szigetszentmiklós férfi kézilabda csapata. A második NB1-es idényére készülő SKSK a Csurgó vendége volt, és 23-27-es hazai vezetés után végül 40-34-es végeredmény született. Kilvinger Bálint a térségiek vezetőedzője elmondta, jókor jött a pofon, és pontosan láthatták, hogy miben kell még fejlődniük. Hozzátette, a felkészülés utolsó szakaszába lépnek, és továbbra sem az eredmény számít, hanem hogy az edzésen gyakoroltakat minél pontosabban viszont lássa a pályán.
7: Hát egyértelműen, hogy azért most már egy pár hét mögöttünk van a felkészülésből, és elsősorban nem a mérkőzésnek a végeredménye számít, hanem az, hogy mit látok viszont azokból a dolgokból, amiket az edzésen gyakor. Tehát az utolsó szakaszban is az lesz a kulcs, hogy azokat a játékelemeket támadásban, védekezésben, vagy a gyors ellentámadás visszarendeződés során, tehát a négy fázisban, amit gyakorlunk az edzéseken, az minél jobb minőségben köszönjön vissza a mérkőzéseken, és azokat a város valami csapatrész dolgokat próbáljuk a mérkőzéseket is kiszólni.
2: Tovább jutott a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójába a Dunaharaszti labdarúgó csapata. A DMTK szintén MB3-as Ikarusz BSE otthonában lépett pályára a legjobb 128 között. A találkozón egy fél időt követően még a hazaiak álltak továbbjutásra, hiszen 2-1-re vezettek. A térségi együttes azonban a második játék részben fordítani tudott, és végül 2-3-ra megnyerte a találkozót. A DMTK így a legjobb 64-ben van, és várja a sorsolást a következő fordulóra.
1: Időjárás.
2: Vasárnap napos idő várható gomoly felhőképződéssel, nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A nyugati szél helyenként megélénkül délután 27-35 fok valószínű. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, elszórtan záporzivatar kialakulhat. A délnyugati szél többfelé megélénkül 26-36 fok lesz napközben.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, süsfál nap, kellemes napot kívánunk minden hallgatónak, a mikrofonok mögött itt a stúdióban Bredák Szandi
3: és Somogyi Betty, sziasztok!
2: Picit beszélgetünk a csecsemő ringató programról, ami hát jelenleg még egyeztetés alatt zajlik, hogy hogyan is fog működni majd ez a program, ugye országosan lehet majd menni csecsemőket ringatni, olyan csecsemőkről van szó, akik, ha jól értelmezem, akkor kórházban vannak, ott hagyták tulajdonképpen
3: hát,
2: a szüleik,
3: a csecsemők,
2: vagy
3: igen.
2: Még folyamatban van, hogy lemondanak róla a szülők, tehát hogy egész
3: egyszerűen... De még nem lehet őket örökbe adni.
2: Igen, így tulajdonképpen egy picit beragadtak még a rendszerben, és ez borzalmas így egyébként hallani is, megélni is. Egyébként korábban is már lehetett olvasni ilyen cikkeket, hogy máshol is működtek már korábban ilyen programok, ahol ugye lehet menni tulajdonképpen csecsemőket ringatni. Például egy tavalyi cikk szerint a szegedi egyetemisták ringatták, vagy ringatják a sorsukra hagyott csecsemőket. De azért azt gondolom, hogy kettős, mert meg tudja viselni az ember lelkét, de közben meg nyilván tud segíteni. Itt van velünk a vonalban Nyéki Gabriella, diplomás mentálhigiénés szakember, pár és családkonzulens, akivel egyébként holnap podcastünk is lesz, na de még ne szaladjunk ennyire előre. Szia, Gabi!
3: Szia!
4: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
2: És azért is tartottuk fontosnak, hogy Gabit felhívjuk, mert éppen a múlt héten, amikor ugye rögzítettük itt a podcast stúdiónkban a legújabb Szívhangok podcast részt, akkor mesélted, Gabi, nekem, hogy te jelentkeztél erre a programra, és hogy egészen sokan rajtad kívül. Nagyon érdekel minket, hogy miért érezted így az elhivatást, vagy hogy menj, vagy miért szólított meg téged ez a lehetőség, ez a program?
4: Én azt gondolom, hogy alapvetően, aki édesanya, és nekem ugye 3 gyermekem van, és érintett is vagyok, hiszen én találkoztam örökbefogadott gyerekekkel, és tudom azt, hogy milyen az, amikor a gyermeket magára hagyják, vagy még a státusza nem nincsen eldöntve, hogy most családhoz kerül el, vagy nevelőszülők

0: azt a borzalmat, hogy nagyon sok gyerek van, hogy akár hónapokig, de évekig úgy van a kórházban, hogy nem ringatják őket,
1: és
0: nem veszik fel.
1: És mondjuk egy kiságban van csak, akár 2-3 évesen.
0: És pont azért nem, hogy hát ez nagyon-nagyon borzalmasan hangzik, de hogy ne szokjon hozzá, mert nem tudják mindig biztosítani számukra ezt. Gabi, hála a jó Istennek, téged szakemberként is tudunk kérdezni, mit tud okozni egyébként egy személyiségfejlődésben az, hogyha nincs simogatás, nincs kontakt?
1: Hát meg nincs meg az az anyai közelség.
2: Hát ez nagyon érdekes, mert Marianne Curie-nek és a Bowlby-nak egyébként, aki a kötődés emelettel foglalkozott, neki volt a Marianne-nek volt egy idegen helyzetkísérletes
0: gyakorlata.
2: Igen, egy gyakorlat. És ugye ott alakult ki ez a biztonságosan kötődő, meg bizonytalanul kötődés. És én azt gondolom, hogy egy kisbabának nagyon-nagyon fontos az, hogy ringassák, hogy szeretgessék, és hogy babusgassák. Azt hiszem, hogy a Máté Gábor vagy a Fernár András mondta még azt, hogy ezeket a gyereket nem lehet túl szeretni. Tehát, hogy annyit kell nekik adni, amennyit csak lehet. És bevallom őszintén, én amikor a gyerekeim kicsik voltak, akkor nagyon sokáig együtt aludtam velük, nagyon rájuk hangolódtam, az ő igényeik szerint szoptattam, és ugye te is jól tudod, hogy az örökbefogadáshoz nekem is van elég nagy közöm, és pont emiatt számomra nagyon fontos volt, hogy ebbe a kezdeményezésben részt vegyek. És képzeld el, hogy nagyon sok barátnőm, és azt mondta, hogy ők is szívesen jönnek velem, és írtam is ennek a kezdeményezés csoportnak, hogy itt 6-7 nőt én tudok mozgósítani, ha kell.
0: Hihetetlen vagy.
1: Ez nagyon jó dolog.
0: Sajnos felmerül az a kérdés, szerintem Beciben is, bennem is, hogy nem kapcsol-e be az, hogy te esetleg sérülsz ebben. Nyilván ez egy önző kérdés, de beszéljünk erről, veled bármiről lehet nyíltan beszélni. Tehát, hogy szerintem sokakban felmerülhet ez a kérdés, hogy, vagy az a gondolat, hogy azért nem megyek, mert nem bírnám elviselni ezt a terhet.
1: Hogy utána ott hagyod a babát, milyen érzések kavarodnak benned?
2: Aha, igazatok van egyébként, viszont én azt gondolom, hogy te ugye édesanya vagy.
0: Mindannyian,
1: igen.
2: És tudjátok azt, hogy milyen fontos az, hogy egy kis babát ringassunk. És azért nagyon fontos ez a munka, ugyanúgy, mint a gyászkísérés, a perinatális veszteséggel való munka. Az a nagyon nehéz benne, hogy szakemberként fontos, hogy szerintem ez sokszor jó, hogyha olyan emberek csinálják, akik értenek ehhez. Mert nem viszed bele úgy az érzelmeidet. Beleteszed az érzelmeidet, de azt kidolgozod magadból. Igen, te is fogod sajnálni ezt a két gyereket, és legszívesebben lehet, hogy hazavinnéd. De az is igaz, hogy nagyon sok olyan házas pár van, és ez legyen azonos nemű, vagy különböző nemű, aki szeretne gyermeket. És én azt gondolom, hogy minden magyar gyereknek joga van ahhoz, hogy családban nőjön föl.
0: Abszolút, igen, és szerintem is tényleg ebben az a szép és fontos, hogy az ember a saját érzéseivel majd ő megküzd, felnőttek vagyunk, majd megoldjuk,
1: de cserébe... Fontos, hogy a gyereknek ott örömet okozzunk.
0: Igen, tehát hogy mérlegeljünk, nem? Tehát, hogy vagy az van, hogy nem tudunk segíteni ezeknek a gyerekeknek, mert úristen, mi lesz velem, vagy az van, hogy legalább egy ilyen kis segítség akár az egész életére hatással lehet, akkor meg miért ne?
2: Pontosan úgy, ahogy mondod, az egész életére hatása van, és azt gondolom, hogy akkor jó egy ilyen szervezet, vagy szövetség, vagy bármi alapítvány, hogyha van mögötte szakember, aki mondjuk, hogy ha te mégis nagyon megérint egy gyermeknek a sorsa, akkor azt a szakemberrel át tud beszélni.
0: Egyébként,
2: és ugye szupervízorként.
0: Aha,
2: ott van melletted, és akkor tud neked segíteni. Mert hogy a jó szándék az nagyon-nagyon fontos, és tényleg fontos az, hogy kinyúl majd azokhoz a gyerekekhez, milyen jogi háttérrel lehet segíteni, ilyen emberek nyúljanak ahhoz a gyerekekhez. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy vigyázzunk ezekre a gyerekekre, és hogy nem szabad elengedni egyiknek sem a

0: kezét.
1: Tudjátok meg, mi jutott eszembe? Hogy akár még magát az örökbefogadási rendszert is olyan szempontból támogatja ez, hogy megkönnyíti majd az örökbefogadó családnak olyan szempontból az életét, hogy már olyan gyerkőc kerül hozzájuk, aki legalább már találkozott a szeretettel. Uh-huh. Tehát, igen, hogy a családi rendszerben is könnyebb lesz, mert egy olyan gyereket örökbefogadnak, itt soha nem simogattak. Tehát, hogy ott már azért komolyabb küzdelmekkel jár. Tehát maga a rendszer is későbbiekben is valószínűleg gördülékenyebben tud működni, nem, Gabi? Így.
0: Elképzelhető, uh-huh, elképzelhető. Meg igazából ezeknek a hatásait nem most látjuk, aha, hanem majd 20-25 év, 20-25 év után. Uh-huh. De én azt gondolom, hogy tényleg egyébként, és ez szerintem ez tényleg így van, hogy nem lehet őket túl szeretni. Uh-huh. Tehát egy kisbabát nem lehet túl szeretni. Tudod, Jól, én ennek nagyon-nagyon harcosa vagyok annak, hogy nem hagyjad el a gyerekedet sírni. Uh-huh. Nem szabad ott hagyni egy gyereket sírni, és hogy akkor majd nevel, meg ezzel neveled őt. Nem, uh-huh, lehet.
1: Tehát igen, van ez az iskola, sajnos.
2: Mondják, igen, hogy sírni. Igen.
0: Tehát,
2: igen.
0: Hogy, tudod, én ezzel pont az egyetemi tanulmáimnál volt egy ilyen gyakorlatunk, ahol pont ez volt, hogy én vezettem az egyik csoportot, a másikat, meg egy másik kolléga, a leendő kolléga, vagy most már kolléga, hogy én voltam az, aki azok azt támogattuk, hogy a gyereket föl kell venni, uh-huh, a gyerekkel foglalkozni, a másikkal pedig azt mondta, hogy nem, hogy ez egy gyakorlat volt, és hát tulajdonképpen nem lehetett meggyőzni.
1: Tehát, igen.
0: Hogy, de azt gondolom, hogy ez, hogyha az ember belegondol, ez tényleg így van. Tehát ezt nem lehet túl szeretni egy csecsemőt.
1: Uh-huh, uh-huh. Gabi, neked egyébként, amikor megláttad ezt a felhívást, akkor így egyértelmű volt, hogy akkor személyes érintettségből is, szakemberként is, uh-huh, hogy jelentkezel rá, és akár viszel egy kisebb csapatot?
0: Így van. Tehát kérdés nem volt bennem arra, hogy uh-huh, én jelentkezek, és én tudom, hogy nagyon sok olyan barát van körülöttem, beleértve benneteket is, akiknek tudok szólni, hogy van ez, és hogy lenne kedvetek jönni.
1: Uh-huh, uh-huh. Igen, én gondolkozom még rajta.
2: Egyébként még egy kicsit én is, mert így anyukaként, igen, azért, igen, amit ugye Gabi is mondott az elején, úgy azért megbozdul benned valami. Persze. Egy ilyen felhívás.
1: Úgyhogy írjál fel minket a listádra, jó? Igen. Hogyha lehet menni, akkor mi
2: lehet,
1: is.
2: Lehet, hogy megyünk, igen.
1: Igen, és nagyon szépen köszönjük, az talán egy ilyen kis kulisszatitok, hogy nagyjából 3 perccel ezelőtt szóltunk, hogy akkor így felhívnánk adásban, mert hogy eszünkbe jutottál a témával kapcsolatban, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Nyiki Gabriellával, Szigetszent Miklósi diplomás mentálhigiénés szakemberrel, páris családkonzulenssel beszélgettünk, aki egyből jelentkezett a csecsemő ringató programra, amiről bővebben egyébként az interneten tudtok olvasni. Köszi, Gabi! Köszönjük. Visszaengedünk szépen a gyerekekhez.
0: Köszönöm szépen! Sziasztok!
1: Szia! Szia! Szia! Szia. Még annyi egyébként, hogy azt írják, hogy a szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek. A cél pedig az ezzel a programmal, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki. Ezt a szociális és családügyi miniszter Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalán írta, tehát ahogy Gabi is hangsúlyozta, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy bárki jelentkezik, és akkor holnap már mehet, hanem ez egy szervezett, uh-huh, rendszer, és bízunk benne, hogyha esetleg aki jelentkezik, és úgy érzi, hogy mégsem bírja a lelki terhet, vagy csinálja, de szüksége van egy kis mentorálásra, akkor nekik
2: erre
1: is
2: van lehetőség.
1: Igen, igen. Úgyhogy ha gondoljátok, keressetek rá.
3: Ezek voltak a Süssfel nap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Kis péntek van, vagyis csütörtök. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: És mindjárt vége a júliusnak egyébként, csak így szólunk.
3: Igen, holnap.
2: Igen, konkrétan holnap. Pedig ugye jó hosszú volt ez a hónap, mert 31 napos. De hát szombaton már elseje van, augusztus elseje. Na, hát megint beszélgetünk egy megdöbbentő dologról, méghozzá hát számomra nagyon szomorú valahol, hogy az ember neveli a gyerekét, csinál dolgokat, azt gondoljuk, hogy jól tesszük, aztán meg kiderül, hogy konkrétan most nyilván ezt valahogy így felnagyítva, de valahol mérgezzük a gyereket. Most éppen a gyerek tetoválásokat vizsgálták be, és hát kiderült, hogy ólom, nikkel és teflon van bennük.
3: Ezt én nem is tudom felfogni, hogy ez hogy sikerült így gyerektetoválásokba. Lehet, hogy egyébként a mi gyerekkorunkban is volt már benne, csak fogalmunk nem volt.
2: Na, én
3: emlékszem,
2: igen.
3: Akkor a chipseket gyűjtöttem mindet, nem azt, hogy gyűjtöttem, egyébként is akkor mondjuk többet vettünk, mert tudod, akkor most már kevésbé, de akkor néhány chipses zacskóba belerejtették a tetoválásokat.
2: Jó, nem tudtam hiszen, hogy keveredünk a chipstől a tetkózat.
3: Igen, akkor ugye volt egy csomó benne. Én arra emlékszem, hogy egész jól is bírták, tehát, hogy nem kopott le olyan hamar. Hát most nyilván nem tudjuk, hogy amúgy abban mi volt. Tehát
2: hát
3: ki tudja,
2: egyébként
3: nyilván
2: valóban.
3: A mi gyerekkorunkban.
2: Igen, valóban nem tudjuk. Lehet, hogy jobb is, tehát, hogy annó ebben a kis kicsit tudatlanságban éltünk, nem volt internet, nem lehetett mindent és mindenről olvasni. Ma már tényleg konkrétan, ha mindent elolvasol, akkor arra jutsz, hogy ki se viszed a gyereket otthonról, mert a levegő is káros.
3: A házból
2: minden, így van.
3: De nem most tegyük ki a lábunkat.
2: Igen. Igen, azt szeretem, amikor jönnek a hírek, főleg ugye nekünk szokott is jönni így százhalombatta miatt, hogy ilyen tököl itt a térségben, nem jó a levegő minősége, lehetőleg maradjunk otthon. Hát köszi, majd írok egy üzenetet a munkáltatónak, hogy bocsi, de a levegő minősége miatt én nem tudok bejönni dolgozni, de azért a fizumat kérem, köszi. Na, mert most arról van szó, hogy a gyermekeknek árult matrica tetoválásokban többféle problémás vegyi anyag is jelen lehet. A Greenpeace és a felső ausztriai munkavállalói kamara laboratóriumi tesztje során többi között nehézfémeket, tiltott, ez a durva, lágyítószereket, és örök vegyi anyagokat is kimutattak bennük. A Greenpeace közleménye szerint a jelenlegi szabályozás nem védi megfelelően a gyerekeket a vegyi anyagok együtt hatásaitól. Hát ez csodásan hangzik egyébként.
3: Igen, nagyon pozitív.
2: Nem tudom, hogy lehet, hogy tiltott anyagokat is beletesznek. Azért az elég kemény.
3: 15, hát ez elég durva, igen.
2: Igen, azt írják, hogy 15 matrica tetoválást vizsgáltatott meg független laboratóriumban a Greenpeace Ausztria és a Felső Ausztriai Munkavállalói Kamara. A termékeket pedig ilyen drogériákban vásárolták, illetve online piacterekről, például a már sokat említett Temuról, Shinről, Amazon Marketplace-ről rendelték, és a vizsgálat szerint a 15 termék közül 13-at nem ajánlanak gyermekek számára.
3: Hát azért az elég kemény, tehát gyakorlatilag csak kettő ment át a teszten. Igen. Ez annyira furi, mert egyébként én nem nagyon rendeltem szerintem soha nekik ilyen tetoválást, például akár így a közel-keleti webáruházból, de kaptak ajándékba. És emlékszem, hogy tavasszal volt rajtuk olyan, ami talán szerintem a Temuról jött. Hát jó, most ez így nyilván rossz, mi áttértünk inkább erre a csillámtetoválásra. Nyilván most ott max a ragasztóban lehetne olyan, mert maga a csillámpor, hát azt látjuk, hogy ez egy csillámpor, tehát abban nem gondolnám, hogy nagyon olyan anyagok lennének. Persze már ki tudja az ember. Úgyhogy azért így most így végigfutott az én agyamon is, hogy hát de volt már rajtuk olyan tetoválás. Mert hát nyilván egyébként, amit itt hazai drogériában veszel, azt nem is rendeled meg. Ugye itt is írja a cikk, akár abban is lehet.
2: De miért drogériában, ahogy lehet gyerektetoválást?
3: Én ezen gondolkodtam, hogy nem tudom, mert én nem szoktam látni napszemüveget, meg különböző ékszereket, igen.
2: Most
3: igen,
2: gondolkozom, hogy így melyik polcon
3: ezen
2: lehet.
3: Gondolkozom én is, hogy én tetoválást. Nem látom egyébként tetoválást. Illetve hát van egy-egy fajta nagyobb, ott lehet, hogy igen.
2: Lehetséges. Egyébként mi azért szoktuk emmát így tetoválgatni, mert tudod, szoktunk venni ilyen
3: hát mi is
2: füzetet, matricás füzetet, vagy olyan füzetet, amiben tetoválás van. És megmondom őszintén, soha nem gondoltam arra, hogy tényleg így a bőrön keresztül mondjuk azáltal mi az, ami felszívódik, de sajnos én azt gondolom, hogyha így neveljük a gyereket, és így élünk, akkor tényleg már semmit ne csináljunk.
3: Mondjuk igazából
2: mert
3: igen, tényleg ez a netet ki sehova a gyereket, mert úgy gondolom, hogy ne lépjen ki a házból sem, ne vidd sehova, zárd
2: be. De az meg milyen gyerekkor, tudod, hogy mit tudom én, jön haza, hát, hogy kapott tetkót, de nem szabad feltenni, meg hogy magyarázod el,
3: neki rettegni is volt, hogy kaptak, de ott sem, most nyilván nem tudja az adott illető, hogy most az honnan lett beszélni. beszerezve, meg valahogy nem tudom, nekem soha életemben nem fordult meg a fejemben, hogy mi lehet ezekben a gyerek tetoválásokban, vagy úgy annyira nem érdekelt.
2: Én őszinte leszek, szerintem ez a jobbik. Tehát, hogy nyilván jobb, nem stresszelünk rajta, aztán nem sokszor többet árt, mint maga az, hogy oké, most van benne egy olyan anyag, hát reméljük, túléljük. Egyébként most, amit mondasz, eszembe jutott, hogy nálunk például volt már olyan, még nem is az oviban, a bölcsiben, hogy tudod, kifestették a gyerekek arcát az óvónők, vagy a gondozónők.
3: Igen, nálunk az óviban is volt most gyereknapom például.
2: És akkor valószínűleg ki fog derülni, hogy abba is biztos van valami.
3: De hát most ezt ki tudja, nyilván azt is sokszor ilyesmi oldalakról rendeljük.
2: Igen, igen.
3: Nem csak ott lehet nyilván venni, de hát most ezt honnan tudjuk, hogy éppen az megfelelő-e.
2: Igen. A mintákban összesen 31 különböző problémás vegyi anyagot találtak a laboratóriumban, és volt olyan matrica tetoválás, amelyben akár 12 különböző kifogásolt anyag is előfordult egyszerre. Szuper, a Greenpeace szerint ez jól mutatja a jelenlegi szabályozás egyik legnagyobb hiányosságát, ugyanis a termékek papíron megfelelhetnek az előírásoknak akkor is, ha minden egyes vegyi anyag mennyisége külön-külön a megengedett határérték alatt van. A szabályozás azonban jellemzően nem számol azzal, hogy több önmagában kis mennyiségű vegyület együttes jelenléte milyen hatással lehet a szervezetre. Ezt nevezik egyébként a vegyi anyagok koktél hatásának. Igen. Tehát, hogy ugye ez azért nem túl bonyolult dolog, hogy lehet, hogy külön-külön egyébként tök oké, de ha együtt használják, akkor fellép egy olyan reakció. Igen, igen. Fú, elképesztő tényleg, és mennyi-mennyi olyan dolog van a világban, ami papíron megfelel,
3: papíron megfelel.
2: Én emlékszem, hogy egyszer azon borultam, kiolvastam valami cikket arról, hogy de lehet, hogy ez ma már nem így van, hogy mondjuk a csirkehúsnak a zacskójára, dobozára már akkor rá lehet írni, hogy magyar csirke, vagy valami magyarországi, hogyha itthon átcsomagolták. Tehát ha te behozod a, nem tudom, most csak mondok valami butaságot, mit tudom én, Japánból a csirkét, de itt átdobozolod, akkor az már Magyarországon, tehát van valami olyan jelzője, hogy magyarországi, és akkor te meg vígan veszed, hogy a Marika néni csirkéje biztos, vagy legalábbis itthoni feldolgozó üzemből, és akkor kiderül, hogy a világ másik tájáról jön, csak itt csomagolták át. Tehát igen, ez érdekes, ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy egyébként azt hiszem a Nébih mondta egyszer azt, amikor ugye az emberekben felmerül, hogy te jó ég, mennyi szabálytalanság van, hogy az a jó, hogy kiderül, mert ez azt jelenti, hogy végzi a Nébih, vagy bármelyik más ilyen szervezet a munkáját. És hát igen, nyilván a sajtóba nem az fog bekerülni, hogy minden rendben volt, hanem
3: hát
2: nyilván
3: persze, az, ami van akkor, ha valami probléma van.
2: Igen. Egyetlen dologra volt jó ez a cikk számomra, hogy innentől kezdve gyomorgörcsel fogom tetoválni a gyereket,
3: igen,
2: tehát, hogy nem fogom neki azt
3: gondolom,
2: mondani,
3: hogy most az, hogy most nyári időszakban szoktuk nyilván mi is, mert hogy akkor látszik, és szerintem ezzel nincs is baj, tehát most ez beleférhet. De én mondjuk most mondom, éppen nálunk így a csillámtetoválás megy, egyébként fiúnak, lánynak van, tehát létezik ilyen terepjárós is. A Levin éppen egyébként most pont egy olyan van, talán két napja raktam rá. És ő óckodott tőle, mert ő nem nagyon szereti ezeket a ragacsos dolgokat. Sokáig a sima tetoválást sem szerette, mert mint nem a csillámot, hanem ugye ezt, amiről itt is beszélnek, ezt a matrica tetoválást. Aztán most úgy ezt úgy elfogadta, hogy odaragad a bőréhez.
2: Igen, meg ilyenkor nyáron az oviban is lazábbak, mert egyébként alapvetően van olyan szabály, hogy elvileg nem szabad az oviban tetoválással
3: menni. Ezt mondjuk én nem tudtam, mert
2: én is csak néha tudok ilyen
3: infókat. Nem szóltak erről, hál' Istennek, vagy lehet, hogy most nyilván így a nyári időszakban van rajtuk, és akkor így igazából...
2: Képzeld el, hogy amúgy nekünk sem az óvónők mondták, hanem Emma mondta otthon, hogy mondták bent, hogy azt majd úgy le kéne mosni, meg hát ugye kifestett körömmel. Egyébként, ha már itt tartunk, a festék is fel tud szívódni a körmön keresztül.
3: Minden, igen.
2: Én emlékszem, hogy amikor várandos voltam, akkor többször olvastam, hogy akkor nem is volt egy ideig géllakom, mert hogy akkor az is árt a babának, aztán így egy idő után már elengedtem ezeket.
3: Volt, de én emlékszem, hogy egyszer megkérdeztem a nőgy, hogy ezt nem ilyen körömlakom, ja, hajfesték miatt, igen, mert hogy nekem is ugye azért nem olyan sűrű, de mondjuk két havonta azért így a tövebe van festve, és mondtam, hogy úristen, itt most figyeljek valamire, vegyek inkább olyat, hogy ammóniamentes, egyébként végül olyat vettem, de így rám nézett, és így láttam rajta, hogy Jézusom, tehát ez most mit izgulom túl? Tudom, hogy egyébként nyilván ez sok kismamát érint, egy mondta, hogy ugyan már, ez uh-huh. semmi baja nem lesz.
2: Hát igen.
3: Tehát, hogy így ők, vagy legalábbis is akkor az én orvosom ezt így elég lazán vette, de valószínűleg igaza volt, tehát már azért egy ideje így ebbe benne van, uh-huh. meg tehát így néha kérdezgettem egy-két ilyen apróbb dolgot, ami ilyen bőrön felszívódó, aha, akár aha. krém, vagy bármi, és mindenre azt mondta, hogy kis mennyiségben, tehát például a szteroidos krém, mert mondtam, hogy hát mit tudom, kijött itt az ujjamon az ekcém, és hogy rákenhetem így várandósan. Persze, nyugodtan, tehát, hogy nyilván nagy mennyiségben nem jó a szteroid, de most egy pöttyös semmi baj nem lesz a gyereknek, az nem jut el odáig.
2: Igen, az a baj, mondott. Hogy ebbe azért bele lehet dilizni, hogyha az ember ezt így elkezdi.
3: Hát, aki túlagódja. Én mondjuk alapvetően laza voltam, de ezt még én is megkérdeztem, de aztán utána úgy megnyugtatott.
2: Igen, meg most ugye több helyen is lehet olvasni, de erről már mi is egy picit beszéltünk, hogy a napteje is felszívódik, és akkor mindenféle hormonos van dolog van benne, szóval...
3: Tényleg semmit magadról sem.
2: Igen, meg a múltkor beszélgettem két barátnőmmel, végre így beszélgettünk arra, hogy ki milyen arckrémet használ, én büszkén mondtam, hogy már nem az 1000 forintosat, hanem az 5000 forintosat, nekem az, most csak mondtam valamit, tehát, hogy már egy fokkal jobbat, és akkor így mondja nekem az egyik barátnőm, hogy hát, hogy neki azt mondta erre a kozmetikus, hogy az semmiképpen, mert alumínium van benne, és fel. Jaj. És ott így ültem ott, hogy na jó, most már elegem van, hogy végre kategóriát meg minőséget váltottam, és akkor ő elővette az arckrémét, ami meg 25 ezer forint, mondtam, hogy köszönöm szépen, hát ennyire nem tudok bio, meg hiper, igen. szuper allergém, vagy micsoda hipoallergém, meg nem tudom mi lenni, mert nem vagyok milliómos, tehát hogy sajnos nem, úgyhogy úgy voltam vele, hogy elengedem, nem foglalkozom ezzel, és akkor hát, ha nem stresszelek rajta, akkor kevésbé lesz ártalmas. Na, mi ti mit szóltok mindehhez, írjatok nyugodtan 0-20-95-95-100-ét, itt tudtok hozzászólni bármelyik témánkhoz.
1: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: Tápihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
2: Átköltözik két Sziget-Szentmiklósi gyermekorvosi rendelés, országszerte egyedülálló a Sziget-Szentmiklóson működő 10 hetes nyári tábor, környezetvédelemre nevelték a táborozókat. 2026. augusztus 21-e 19 óra van. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
1: Sziget Krónika. Krónika.
2: Még várják a csapatok jelentkezését a Lecsó főzőnapra. Az egységben a Mi Városunkért Közéleti Egyesület szeptember 19-én rendezi meg a programot Sziget-Szentmiklóson a Kéktó szabadidőközpontban. A szervezők a főzőhelyet, valamint a lecsó elkészítéséhez szükséges paprikát, paradicsomot és hagymát biztosítják. A főzőcsapatok jelentkezését szeptember 6-áig várják. A nevezési szándékot a csapat nevének és egy kapcsolattartói telefonszámnak a megadásával a lecsó@evke.hu e-mail címen lehet jelezni. A családi napon a főzés mellett közösségi programokkal is várják az érdeklődőket. Újabb programmal várja a térségi lakókat a Miklósi Baráti Klub. Zenés közösségi délutánt rendez a Miklósi Baráti Klub szeptember 12-én szombaton Sziget-Szentmiklóson. A Dallamok és Ízek elnevezésű program délután 3 órakor kezdődik a közösségi ház parkolójában. Jaksala Dániel ma a klub vezetője rádiónknak elmondta, a rendezvényen a Vidám fiúk ének csapata lép fel, a zenei aláfestéstől pedig Bérdi Lajos gondoskodik. A szervezők a legnépszerűbb operett slágerekkel és közösségi hangulattal várják az érdeklődőket. Hozzátette, az esemény batyus jellegű, ezért a résztvevőket arra kérik, hogy hozzanak magukkal egy kis házi finomságot és üdítőt. Kiemelte, a program részeként gyümölcsös süteményversenyt is meghirdetnek. A megmérettetésre bármilyen gyümölcsös ízesítésű, házilag készített süteménnyel lehet nevezni.
3: A versenyekre szánt süteményeket a rendezvény napján, azaz szeptember 12-én, szombaton délután 14 órától lehet leadni a helyszínen, a Sárgaház parkolójában. Ha valakinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban, bátran érdeklődhet közvetlenül nálam a 0630-328-7357-es telefonszámon.
2: Térségi érdeklődőket is vár a rendezvényre a Miklósi Baráti Klub. Jaksala Dániel ma hozzátette, minden érdeklődőt vár a szeptember 12-én megrendezendő Dallamok és Ízek című közösségi délutánra a Miklósi Baráti Klub. A szervezők nem csak a Sziget-Szentmiklósiakra számítanak, hanem a környező településekről is várják a résztvevőket. Kiemelte, céljuk az, hogy minél több embert megszólítsanak és lehetőséget teremtsenek a találkozásra, a közös élményekre.
3: A legfőbb célunk az, hogy a városlakók egy kellemes szombati délutánon végre kiszakadjanak a hétköznapokból, kikapcsolódjanak és a régi ismerősökkel találkoznak, de ami talán legfontosabb, új barátságok, új emberi kapcsolatok szülessenek. Én szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a miklósiakat várjuk, természetesen a más településről érkező vendégeket is szívesen látjuk.
2: Folytatódik a Dunai Vízi Program Sziget-Szentmiklóson. A nagy sikerű korábbi esemény után augusztus 29-én ismét vízi programot rendeznek Sziget-Szentmiklóson. A kezdeményezés ezúttal is a Dunára és a vízi életre helyezi a hangsúlyt. A résztvevők pedig hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak. Kis Roland, a Dunaparton található vendéglátóegység tulajdonosa rádiónknak elmondta, a rendezvény helyszíne ezúttal a hajókikötő lesz, ami lehetővé teszi, hogy a nagyobb hajók is kiköthessenek a mólónál, miközben a szárazföldről érkezők számára is könnyebben megközelíthetővé válik az esemény. Hozzátette, a korábbi rendezvényhez hasonlóan most is kötetlen közösségi programmal várják az érdeklődőket. Az eseményt augusztus 29-én déli 12 órától este 8:30-ig rendezik meg a Sziget-Szentmiklósi hajókikötőben.
4: Picit átszerveztük egyébként, mert legutóbb azért a vízre vittünk ki minden szolgáltatást, szervizt és a zenét is. Most egy picit azért ezt átszerveztük, és arra a kikötőbe szeretnénk kitelepülni, a Sziget-Szentmiklósi kikötőbe, és ott azért egyszerűbb lesz minden háttérmunka, a staff, a DJ-knek a kvázi a kijuttatása és minden utánpótlás, akár alapanyagok, akár italok szempontjából, szóval ott lesz a következő, és hát ja, igen, várunk mindenkit sok szeretettel. Ezért jó, mert igazából ez egy hajós rendezvénynek indul, de hát igazából aki a vízen van, az bárki csatlakozhatott, tehát szaposok, kajakosok, kenusok, bárkit.
1: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
2: Dunaharasztin folyamatosan gondoskodnak a fák pótlásáról. A városvezetés és a lakosság közös felelőssége a zöld területek rendszeres karbantartása, illetve gondozása. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a nagyobb növények kivágásában a szakemberek segítséget nyújtanak az ingatlan tulajdonosoknak. Az önkormányzat kommunikációs város munkatársa emellett a közterületi faültetés szabályaira hívta fel a figyelmet.
5: Dunaharaszti város minden évben nagyon sok fát ültet, és ezeket a fákat locsoljuk is természetesen. Vigyázzunk kell a fáinkra, és hogyha közterületen ki kell vágni valamiért egy fát, akkor azért kell engedélyt kérni, mert egyrészt, ha a fa olyan méretű, akkor a város segít, a másik pedig, hogy a fakivágási engedélybe pontosan le van írva, hogy hány darab és milyen típusú fát köteles ültetni a tulajdonos a kivett fa helyébe.
2: Jelentős fejlesztések valósulnak meg a Dunaharaszti külső hévállomás területén. Az elkövetkező időszakban megkezdik a megállóhoz tartozó P+R parkoló építését. Dr. Szalai László polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy az önkormányzat még évekkel ezelőtt egyeztetett a beruházásról az illetékesekkel. Ennek megfelelően a városvezetés korábban már megvásárolta a parkoló kialakításához szükséges telkeket. A település első embere hozzátette, hogy a közeljövőben várhatóan a H6-os hév is megújul. A Dunaharasztit érintő munkálatokról is közlekedési változásokról a lakosságot igyekeznek folyamatosan tájékoztatni. Ebben a hónapban ismét lesz Baktai Indián Klub Dunaharasztin. Augusztus 29-én szombaton az utolsó nyári foglalkozásra várják az érdeklődőket Alapfert kúriában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a résztvevők ezúttal Baktai Ervin korai festészetébe nyerhetnek bepillantást. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy a programsorozat ősztől változatlanul folytatódik.
6: Minden hónapban, ugyanúgy, ahogy a tavaszi idényben is, Baktai különböző szegmenseit fogják megmutatni. Természetesen úgy, hogy a gyermekeknek érthető, szerethető és játszható lehessen a baktai múltja. A mostani Indián Klubnál például Baktai Ervin kezdeti időszaki festészetéről lesz szó, és Zarubai Bence képzőművész fogja tartani ezt az előadást, ami nem csak egy előadás lesz, hanem aktív festészetre is rá fogja bírni Bence a gyermekeket. Konkrétan egy nagyon nagy képet, egy közös képet fognak a gyerekek elkészíteni.
1: Sziget Krónika. Sporthíreink.
2: Elszenvedte első vereségét a felkészülési időszakban Szigetszent Miklós férfi kézilabda csapata. A második NB1-es idényére készülő SKSK a Csurgó vendége volt, és 23-27-es hazai vezetés után végül 40-34-es végeredmény született. Kilvinger Bálint a térségiek vezetőedzője elmondta, jókor jött a pofon, és pontosan láthatták, hogy miben kell még fejlődniük. Hozzátette, a felkészülés utolsó szakaszába lépnek, és továbbra sem az eredmény számít, hanem hogy az edzésen gyakoroltakat minél pontosabban viszont lássa a pályán.
7: Hát egyértelműen, hogy azért most már egy pár hét mögöttünk van a felkészülésből, és elsősorban nem a mérkőzésnek a végeredménye számít, hanem az, hogy mit látok viszont azokból a dolgokból, amiket az edzésen gyakor. Tehát az utolsó szakaszban is az lesz a kulcs, hogy azokat a játékelemeket támadásban, védekezésben, vagy a gyors ellentámadás visszarendeződés során, tehát a négy fázisban, amit gyakorlunk az edzéseken, az minél jobb minőségben köszönjön vissza a mérkőzéseken, és azokat a város valami csapatrész dolgokat próbáljuk a mérkőzéseket is kiszólni.
2: Tovább jutott a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójába a Dunaharaszti labdarúgó csapata. A DMTK szintén MB3-as Ikarusz BSE otthonában lépett pályára a legjobb 128 között. A találkozón egy fél időt követően még a hazaiak álltak továbbjutásra, hiszen 2-1-re vezettek. A térségi együttes azonban a második játék részben fordítani tudott, és végül 2-3-ra megnyerte a találkozót. A DMTK így a legjobb 64-ben van, és várja a sorsolást a következő fordulóra.
1: Időjárás.
2: Vasárnap napos idő várható gomoly felhőképződéssel, nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A nyugatias szélhelyenként megélénkül délután 27-35 fok valószínű. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk gomoly felhőkkel, elszórtan záporzivatar kialakulhat. A délnyugatias szél többfelé megélénkül 26-36 fok lesz napközben.
1: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: a térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. A 2025-ös nagy sikerű első Csepel-szigeti veterán találkozó után idén érkezik a második felvonás. Szeptember 5-én szombaton várják az érdeklődőket a Háros utcában található bevásárlóközpont parkolójában. A Csepel járművek mellett sok más érdekes, minősített régi járművet lehet majd látni. A látogatókat veterán szépségversennyel várják, de lesz helikopter szimulátor, csocsó, darts, utazókiállítás a Csepel autógyár történetéről, darus panoráma élmény kicsiknek és nagyoknak, retro számítógép bemutató, valamint a Kemencei Erdei Múzeum vasút kisvonata is megtekinthető. Ezen kívül színpadi beszélgetések, retro DJ és tombola várja a kiérkezőket. Délelőtt 9 órától pedig a rendezvényen résztvevő teherautók és buszok látványosan végigjárják Sziget-Szent Miklóst. További információkért látogassatok el a miklosimúzeum.hu oldalra. Indul az új évad a Sziget-Szent Miklósi Olvasó Sziget Könyvklubban. Szeptember 12-én a Nélio Biederman Lázár című regényéről beszélgetnek majd a résztvevők a Városi Könyvtárban. A Lázár 2025-ben hódította meg a nyugat-európai olvasókat, megjelenését követően 4 hónap alatt több mint 200 ezer példányban kelt el, jelenleg 26 országban készül fordítás belőle. A beszélgetést Márkus Noémi irodalomterapeuta vezeti majd. Ha te is könyvrajongó vagy és szívesen megosztanád a gondolataidat egy-egy könyvről másokkal is, és valódi közösségi élményt szeretnél átélni, akkor várnak szeretettel az eseményen. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. További információkért keresd a sárgaház.com oldalt. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: FM 107. Lakihegy Rádió.
1: Volt, ami volt, már régen elmúlt, bementem az emlékedet. A katra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

évadja, puszi, ahogy a fiad adja. A Taj Mahal, a Sacré-Cœur, pirosázva a híváskör, zongorázó kismacskák, egy délutáni elalvás, kedvenc lemezed első dala, rajzfilmek, bohóc hala, búcsúzáskor

szeretted. 20 évesen őszhajszál, egy rossz szokás, amit elhagytál. Kispálok a tankcsapdák, át is kisként a problémák. Az ennyi, amit én adhatok, lekopottad.